0: Ez alamecsú hangja.
1: A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmű tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
2: Ez itt a lakmacsunk. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Az egri ménes mind szürke. Kotta és dallam. Az egri ménes mind szürke, az egri kislány mind büszke, ha büszke, büszke, van neki mire, az egri ménes mind szürke.
3: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
2: Ez itt a lakmacsunk. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pelikán József, matematikus. Bridge. Pelikán József sikeres bridge játékos. A Taurus csapatának tagjaként 10-szeres budapesti csapatbajnok, 1986-ban pedig Európa bajnoki második helyezett volt.
3: Lamacsun Rádió.
4: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
4: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
4: Köszi!

will destroy you.

summon God, I will destroy you.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
3: Mémelés.
1: Oké, szóval Jesus és cigizik, szóval ilyen nagyon bohémba van. És ja, igen, és akkor rákészült egy ilyen nagyon extra ütésre, vagy gurításra, amikor így a háta mögött üt, félmesztelenül. I call this move.
4: Hát, nem? Hogy ezt a lökést úgy nevezem, hogy... Hát az most nincs rajta, de úgy mindenki tudja, hogy mi ez a move.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: mi van még?
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Jemen, Zambia és Zimbabwe nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Milyen hangot ki az Illuminati?
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Donkhak lázadás. Az egész tartományt fellázító és a tartományi székhelyt is elfoglaló mozgalom követői most már mást is követeltek. Igazságos adózást, a japán rizsexport beszüntetését, a Yangban elnyomás megszüntetését, a rabszolgaregiszterek elégetését, a föld igazságos újraosztását, a társadalmi kasztok eltörlését.

az izgalmas hírek és a pikáns tudnivalók rajongóinak webrádió. Egy rádió, ami éjjel-nappal az interneten szól, és nincs kép, hang van. Se kép, de hang. Úgyhogy aki tapintani szeretne, aki meg szeretné nyalni a földre ejtett kakaós csigát a villamos megállóban, nem tudunk segíteni és segítségül szolgálni, de ha valaki fül gurman, hang szaki www.lahmacsum.hu, és akkor a bal felső sarokban egy egyenlőszárú háromszög

0: Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonikola ma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.
2: Ez itt a lakmacsúcs.
1: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szál, programozás, leírás. A legtöbb modern operációs rendszer már rendszer szinten biztosítja ezt a felületet. Egy számítógépen párhuzamosan több szál is futhat, angolul multithreading. Ekkor több program vagy egy több szálas program futtatását végzi egy vagy több processzor. Ha a futtatott szálak száma meghaladja a processzorok számát, a processzor idejét el kell osztani a szálak között. Ezen az időosztást is többnyire az operációs rendszerek vagy a nyelvfordítója végzi.
3: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
3: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16-20-02-23-10-06-12-19-es számlaszámon.

Most meg.

0: bőr, hő, heg, ge, forradás, korong, ragya, imlőhely, hegedés, var, avar, ragya, sem, forfog, csíra, bőrkéreg, csírakorongok, himlőhely, sepehely, val,
1: Or.

Donks. Donks. Rom. Shield.

Gott. Gerät. Nur. Mir. Sinn.

Ottenere

Regnida, Givdul, Savna, Drov, Elliar, Ilona, Psh, Elona.

Ren, errett, alt.

Az igaz.

0: Straf, Giftdol, Nredon. Vel, üt, bas, rav, sek, kur, röv, vor, giv, dul, gizul, drov, drog. Delta. Delta sebbe baszás. Emo. Büdös amós. Sís. Atam. Gnorv. Namo. Erc. Szét. Lek. A. Ret. Tu. Mi. Enidom.
1: Lek. Szét.
0: Tom, Neutal, Mich, Evil, Medve, Topik, Vinillik, Pot, Fülü, Dum-dum, Techno.

0: 3.
1: Arim, Ximer, Azzoh, Hedi, Ik, Ed, Ikem, Jab, Tlof, Aymar, Gor, Idala, Ikem, Goh, Gutil, Ep, Det, Rép, Aylaris, Krips, Jab, Kafas,
2: Győző.
1: Miért a győző, sziasztok? Azt megcsináltam.

Bazd meg úgy, hogy neki családi pap Dani. Bazd meg.

Kurva gyenge. Hajrá, fiú. Ez egy főző verseny. Baszki. Mit szavazzak? Velem? Hagyjatok. Meg? Velem szórakozott. Gecibe. Rám baszta. Velem hagyjatok. Meg a gecibe szórakoztok. Menjetek a faszomba. Dzsab. Gemdzsab. Ejrej. Rám jogú. Kojnák. Utaztak a cigányok. Nehogy már. Lekréd. Tré kilométert a retkes kurva a babány nem op fa szop gec kur el puc az hog egy ez ért rok. Fölkeltem marhát, kodul, növ, né, matozd le, feedback, rally, por. Live rendszeren keresztül debütált rekord. Vizuális artista fókuszál videó performance-okon. Galéria, fesztivál, gonosz medve, ordibál. Lunchmeat fesztivál, explorál, identity provide all, artot continue morphol, anagramma, analgám, amalgám kultúra, jön a people, és rézeli a kontextúrát, environmentális, restless soul, possessál, moduláris, malevolent, robbanás, kaotikus energia. Analóg dancing. Dancing az analógia. Ez invertált audio gonosz. Invertált audio gonosz robbanás. Kaotikus energia. Kaotikus rugás padlón az aerobik őrliszen. Kicsit ebédelnem kell. Audio detrevál, restless kombinál. Annak ellenére, hogy a set time early, izzadás

Hullaszag, hullaszag árad a pincéből. Na. Valami, de ez nem az. Rugás. Fejberugás. Fejbe rúg. Fejbe rúg. Arcon bassz. A kezével. Arcon bassz. Arc. Jú, ez nagyon para. Para.

Instagram. Faula. Egy poci. Amit mond, azt tuti. Energy. Energy. Playful, tender. Personális, abúzus. A gyerek fejében. Bustle instrument. Felfedezem a granuláris analóg szisztéma. Rilézel valamit, debütál. Praktika. Wonderful workshop praktika. Institúció. Feminista. Technológia. Zenei kultúra. Fókuszál. Mutuálisan. Keringel. Community based. Organizmus. Support. Zene. Zenei széna. Fölnevel. Majd elhagy. Majd kontinens. Konzum. Rest. Lélek. Oszesszál.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na, mi van még?
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

Azuhana.

0: aztán, amit szeretnétek, azt bármikor utólag is hozzáadhatjuk valahogy, amit bármit mondanátok. Sziasztok! Szerda dél van, a Lamacsun Rádiót hallgatjátok, ez a Lamacsun Presents című műsor, ahol mindenféle megjelenést, újdonságot mutatunk be. Én Bettina vagyok a rádió oldaláról, és itt van velem a Kortárs Ékszerhét Budapest, és itt van mindenki a szervező csapatból. Megyünk egy kört, név szerint Seprényi Georgina.
1: Sziasztok!
0: Tengely Nóra.
2: Sziasztok!
0: Bíró Zsófia Gizella.
3: Sziasztok!
0: És Roskó Mária.
4: Sziasztok!
0: Sziasztok! Szerintem ilyen bemelegítésnek meséltek magatokról, így mindenki, ki miben van, aztán pedig az Ékszerhétről. És akkor majd így mélyebben megyünk bele. Ki szeretné kezdeni? Mindenki sorra fog kerülni.
3: Talán a legidősebb tagunk.
2: Jó, én Tengely Nóri vagyok, és ékszertervező, ékszertervezéssel foglalkozom a gyakorlatban is. Egyedi megrendeléseket, illetve saját kreációkkal foglalkozom. És ez már a hatodik alkalom, hogy a szervezésében, úgyhogy minden évben egyre izgalmasabb a programunk. Próbálunk minél színesebb palettát nyújtani a közönségnek, egyrészt a szakmainak, másrészt pedig az érdeklődőknek, a külsős érdeklődőknek.
0: Menjünk akkor jobbra, nektek jobbra.
3: Igen, hát azt hiszem én követem Nórit a sorba. Én is így pár év után keveredtem csak bele az ékszerhét szervezésébe. Én is egyébként alkotó vagyok, saját ékszereket is készítek, de hát az életünknek egy

0: Érdekes kombináció, de talán ez néha látszik a munkáimnak a hátterén is. Tavaly csatlakoztam a csapathoz, de már régóta figyeltem a munkájukat, és nagyon izgalmasnak találtam, úgyhogy örülök, hogy végre is része lehetek. Dél-Koreában élek most egyébként, csak hazajöttem erre a nyárra, meg akkor maradok is még az X7 szervezésére, és utána megyek vissza.
1: Na hát örülök, hogy itt vagytok. Amúgy mindenki itt van a stúdióban, úgyhogy szuper élőben beszélgetni. Gina, így végül, de nem utolsó sorban.
2: Én ékszerészként és ékszerbecsüsként végeztem, most pedig a Metun hallgatok dizájnkultúrát, és én amióta csak belekeveredtem ebbe az iparágba, azóta távolról néztem a lányokat, hogy szerintem hiánypótló, amit így csinálnak minden összel, immáron 9. alkalommal, és tavaly csatlakoztam abban a formában, hogy segítettem a háttérmunkálatokba, és idén már teljes gőzzel a csapatot erősítem, amit nagyon köszönöm.
1: Na, már több mindent érintettetek, még azt így elmesélitek, hogy ki, hogy van-e ilyen fix feladat, hogy ki mit csinál amúgy a csapaton belül, vagy mindenki mindenfélét?
2: Mindenkinek vannak erősségei, amit ki szoktunk használni. Marci fordító ereje szerintem elengedhetetlen a csapatban, illetve a Nóri meg a Marci nagyon erősek a kreatív szövegírásban, sokszor támaszkodunk rájuk ebben. Zsófi pedig a mindennek az átlátója szerintem, tehát hogyha a Zsófi nem lenne, akkor nagyon nehéz lenne összerenteni így minden.
3: Így van, a Gina pedig kezeli az összes média platformunkat, és egyébként pedig teljesen szétoszlanak a feladatok, mert igazából annyira adhok jellegű dolgok jönnek be, főleg most az utolsó időszakban, hogy szerintem teljesen az van, hogy úristen, kinek van egy picit több ideje, ki tud több gondot fordítani bizonyos feladatokra, úgyhogy ez szerintem most például a Zsófi nagyon tartja a grafikusunkkal a kapcsolatot, és ő az, aki az egészet közvetíti felénk, és aztán próbálja szűkíteni, hogy ne kelljen annyi dologra figyelni, szóval, hogy így teljesen változó. De vannak igen alapvető erősségek, és aztán ezen felül pedig minden más.
4: És tök vicces, én mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen organikusan működik a szervezés, mert hogy furcsa, mert amúgy biztos sokan azt hiszik, hogy ez nem működik, de hogy elég demokratikus szerintem, szóval hogy azt szokott lenni, hogy kb. Mindenki tudja, hogy mi az, amit neki kéne csinálni, akkor több-kevesebb sikerrel megcsinálja mindenki, amit neki kell. És egyébként meg nagyon ritka az, hogy véletlenül valamit egyszerre csinálunk meg, és akkor erről így az mondjuk egy kicsit felesleges, de általában az van, hogy mindenki megcsinálja, amit neki kell, és nem marad el semmi, azt hiszem.
0: De ugye mindenki tud mindenről, és mindent együtt döntünk el.
1: Uh-huh. És akkor mondtad, hogy immáron 9. éve van Cégszer 7. Meséltek a kezdetekről, vagy mikor, hogy
3: az
1: honnan?
3: Az alapító csapat ugye 9 évvel ezelőtt fogadt ebbe a nagy fába, akkor vágtak fejszéjét, és az ő alap küldetésük az volt, hogy a magyar ékszertervezőknek biztosítsanak megjelenési lehetőséget. Ez akkor még egy rövidebb program volt, tulajdonképpen egy estés kiállításról szólt, és azért is volt akkoriban még a neve Ékszerek éjszakája, talán a legtöbben így hallottak róla korábban. Viszont ez az évek alatt kinőtte magát egy ilyen soknapos, sok helyszínes programmá, és amikor mi 3 évvel később átvettük a akkori szervezőtársakkal tőlük a stafétát, akkor megpróbáltuk kinyitni a nemzetközi kapukat, és megpróbáltunk a nemzetközi pályázattal egy ilyen intenzív vérkeringésbe bekerülni, és végtére is ehhez képest már mindenféle egyéb programot próbálunk bevonni így az X7 programjai közé, hiszen nem csak a külsősöknek, tehát már nem csak az a lényeg, hogy az érdeklődők vagy a szélesebb közönség megismerje, hanem hogy minél tartalmasabbak legyenek ezek a programok, és ezért próbálunk maguknak az alkotóknak is ilyen programokat szervezni, ez most workshop, vagy előadás formájában. Ugyanakkor pedig ebben az évben lesz egy ilyen extra program is, hogy
1: megszólítva érzem magam.
3: Igen, hiszen Betty, te fogod tartani azt a programot, ami a nemzetközi kiállításunkon

0: végbe menni, úgyhogy majd erről vagyunk, hogy egy kicsit...
1: Igen, ez később. Egyébként. Ez egyébként majd egy művészetpedagógiai foglalkozás, hogy ne maradjon itt senki se. Nem tudom, ne izguljatok, hogy ez mi ez a program, amit én fog tartani. De igen.
0: Na de a lényeg az, hogy mégis igyekszünk minél több területet lefedni, és azzal, hogy ilyen intenzíven bevonunk embereket ezekbe a programokba, abban bízunk, hogy sokkal nagyobb érdeklődés fog, és sokkal több megértés fogja fogadni magát a kiállítást, és talán nagyobb igény is lesz arra, hogy a későbbiekben minél több viselőt szerezzünk, hiszen az lenne fontos, hogy az emberek merjenek viselni különleges és izgalmas ékszereket, mert hogy a kortárs ékszerek valójában ez a lényege, hogy üzenetet közvetítsen, és hogy egy kommunikációs eszközként lehessen használni.
1: Na igen, ezt most jól így fűztett tovább ezt a gondolatot, mert akartam is kérdezni, hogy így kortárs ékszer, nem tudom, mik a tapasztalatok, vagy hogy érzitek, hogy ez egy milyen műfaj, vagy mi van ezzel?
2: Szerintem még egy picit érdemes tisztázni magát a fogalmat, hát, hogy megosztanak a vélemények arról, hogy a kortárs mit jelent, hogy jelenteti azt, hogy a mai élő alkotók összessége által létrehozott munkák. Viszont ahogy a kortárs táncban is, vagy a kortárs művészetben is, ez jelenthet valamiféle ilyen többlet értéket is, tehát hogy valamilyen stilisztikai olyan tartalom, ami miatt ez valami más, egy szűkebb kategória, mint csak a most élő művészek által létrehozott munkák. Hát Magyarországon szerintem tényleg az utóbbi egy évtized az nagyon sokat elsül ezzel a rendezvényel, nagyon sokat jelentett, és egyre többen ismerik ezt a műfajt, viszont azért inkább Nyugat-Európában sokkal ismertebb, így a skandináv országban vagy Németországban. Már régebb volt, tehát mert ugye a 60-as évektől kezdve találkozhattak az emberek ezekkel a típusú ékszerekkel, amikor is már nem a nemes fémnek, vagy a drága köveknek az értéke volt ezeknek a tárgyaknak az értéke, hanem inkább a tartalom volt a fontos, vagy hogyha valamilyen különleges anyag volt benne, akkor az anyagnak a anyaghoz kapcsolódó háttértudás vagy tartalom az, ami kiemelte őket. Úgyhogy most még azért előfordul az, hogy egy-egy kiállításon mondjuk nagyon csodálkoznak azon, hogy valami nagyon furcsa olyan anyagból van, akár nem tudom, műgyantába foglalt trágyából készül egy ékszer, de hogy abszolút ez is része, és szerintem most már így egyre inkább, főleg úgy, hogy ha a képzőművészet irányába helyezzük el ezeket az ékszereket, akkor így egyre nyitottabbak az emberek erre, és mi is ezen dolgozunk, meg bízunk benne, hogy ez a művészetpedagógiai foglalkozás is segíteni fog ebben.
1: Igen, én is. Nem, ez tök jó, mert szerintem azért van valami fajta távolságtartás, vagy ilyen kicsit ez az ilyen még régi módian értelmezik az emberek ezt az ékszer témát, nem?
0: Igen, és szerintem ez pont erre. Ez a lényege, hogy ezeket a korlátokat így lebontsuk, és hogy ezeket a nagyon megszokott konvenciókat, ezeket levessük, és hogy minél szélesebbre nyissuk ennek az egésznek a befogadó közösségét, és hogy valóban ezeket a sztereotípiákat, mint hogy drága kő és nemes fém, ezeket picit levetkőzzék, és sokkal inkább üzenetre, vagy technikára, vagy egyéb háttér értékekre fókuszáljanak egy ékszer láttán, és nem csupán az anyagi értékére.
1: Ugye van, hogy egy kiállítás tulajdonképpen ez az ékszer hét, meg ez az egész projekt, és hogy minden évben van amúgy egy tematika, meg ez a pályázat is minden évben úgy működik, hogy pályázat útján kerülnek be a műtárgyak a kiállításba.
3: Alapvetően két éves tematikában működik az esemény, ami azt jelenti, hogy a páratlan években, mint az ide is, egy darab központi kiállítással várjuk a látogatókat, amit ugye egyéb programok egészítenek ki, mint például a múzeumpedagógiai foglalkozás, amit az előbb említettek a lányok, de ezen kívül majd még számos érdekes programunk lesz, amit majd később el is sütünk itt a hallgatóknak. A központi kiállítás mellett pedig egy Állíts ki című pályázattal is kiegészül ezekben az években az ékszerhét, amikor pedig különböző alkotóknak a saját kiállítását lehet megtekinteni. Ilyenkor akár ilyen 20-30 kiállítás is van Budapest szerte, illetve már vidéki városok is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
1: Na, az nagyon jó. Hát és ez, akkor ez a páros év, ez azért sokkal több szervezés.
3: Igen, azért, hát igen.
1: Oldalatokon még.
0: Nagyon megítés, sokkal több a háttér szervezés, az egyeztetés, a kiállítókkal való kontakt, tehát a kiállítókkal való kapcsolattartás. Ott alapvetően az van, hogy maga az ékszerhét fogja össze az összes kiállítást, azonban maguk a kiállítók önmaguk szervezik meg tehát ők keresik a helyszíneket, a saját programjaikat ők elítják össze, viszont ennek az egész az X-szerhét így vissza alatt történik, és akkor így egy sokkal nagyobb érdeklődést tudja fogadni, és be van programozva, most az utóbbi pár évben már úgy próbáltuk meg szervezni az egészet, hogy legyen egy ilyen fix időbeosztás, hogy az emberek délutánonként, a hétköznapokon minden napra esett 3-4 kiállítás, és akkor egy ilyen séta távolságon belül próbáltuk őket elhelyezni Budapesten belül, és hogy ezek egymást követően nyíljanak, és minél többen ilyen csoportosan tudják látogatni ezeket az eseményeket, és ez elég túl is működött most az elmúlt két alkalommal. Mindig vannak újítások, amiket minden évben próbálunk egyébként bevetni, de hogy azt gondolom, hogy ez most így az utóbbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy azért így ez egészen jól működött. És akkor igen, ez egyébként sokkal több szervezést igényel, meg rengeteg ilyen program tud ilyenkor megvalósulni. Tavaly például Ginna tartott is egy nagyon izgalmas tárlatvezetést, és egy ilyen vezetett túrát.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy túra.
0: Igen, az egy rendes túra volt, és akkor a pesti oldalon tartotta. Úgyhogy... igen, ezek minden évben egyre változatosabb. Tehát azért mondom, hogy nem tudunk igazából egy programot mondani, mert minden évben van valami újítás, úgyhogy...
1: Igen, meg gondolom, kiállított térrel is tudtak játszani, nem csak mondjuk klasszikus galériaterek, meg ilyesmi
0: ezek is. Ja, abszolút kávézókban is lehet, de egyébként mindenféle kihasználatlan üzlethelységekben, vagy...
2: Volt már pincében.
0: Igen, szóval, hogy sok vagy lakásban, vagy ilyen lakásszerű kialakításban, szóval egy teljes mértékig nyitott, és ezt szabad kezet is adunk egyébként a jelentkezőknek. Ez egyébként mindig úgy van, hogy úgy jelentkeznek, hogy az alkotók egyrészt a munkáikkal, másrészt a magának a kiállításnak a koncepciójával, és ezt mi szoktuk elbírálni a szervezőcsapat. És ez annyiban más, hogy mondjuk például a nemzetközi kiállításhozok mindig van egy külsős zsűri, aki elbírálja, hogy milyen munkák kerülhetnek be. Itt ebben az esetben viszont ez a mi felelősségünk, hogy kit engedünk kiállítani.
1: Hát ez is nagy felelősség azért is. Ez ne úgy beszélj magatokról, mint hanem egy elég jó zsűri lenne ez is, úgyhogy tök jó, hogy van. Meg ez a váltakozó év is nektek is szerintem ilyen változatos.
0: Igen.
1: A szervezés szempontjából, meg akkor idén van a páratlan év, ugye?
2: Igen.
1: És hol lesz a kiállítás idén?
2: Idén is. Igazából visszatérő helyszín. Nem mondom, hogy mindig, de most tavaly is, hát igen, harmadik alkalommal a Hybrid Art Space galériában lesz a kiállítás, ami a Galamb utca 6 számon található a belvárosban. Szóval ez egy szuper helyszín, nagyon szeretjük, mert egy nagyon tágas tér, semleges falak, szóval jól lehet installálni, nem szól bele semmi a látványba. És egyébként meg volt már olyan évünk, hogy például a Iparművészeti Múzeum részét képező Rád György villába volt a kiállítás, amiről tudni kell, hogy az egy szecessziós épület, tehát be van rendezve, és abba a térbe is egyébként szerintem jól tudtak mutatni a kortárs ékszerek, kicsit elszeparálva annyira, hogy külön vitrínbe, meg szóval ezért igyekeztünk egy kicsit megtartani a helyüket, vagy hogy egy kicsit más legyen, ne olvadjanak annyira be a szecessziós műtárgyak közé, de hogy ez is tök jól tudott működni, szóval igazából ez rajtunk múlik, hogy hol szervezzük meg.
1: És akkor ezt a nemzetközi kiállítást nem ti zsűrizitek, viszont ti kuráljátok a kiállítást? vagy azt is a zsűri?
2: Hát mi rendezzük, úgy mondanám, hogy a zsűri választja ki az alkotókat, és akkor mi igazából a rendezésre tudunk hozzátenni.
1: Igen, úgy értettem.
2: Igen, igen. És most a... És a zsűri kiválasztása van, igen, tudjuk befolyásolni. Igen. Igen, de azért ez is egy na, tehát fontos szempont, mert ugye azért hiába elvileg a zsűrizéskor ugye ízlést különböző, tehát érdeklődést háttérbe tesz az ember, de azért még sem lehet ugye teljesen. Úgyhogy valamilyen szinten ezt is ugye azért befolyásolja. Amit most például idén meg fogunk valósítani, hogy lesznek egy picit interaktívabb tesszük a kiállítást, mint az előző években, és segíteni fogjuk a nézőket a térben, különböző kérdésekkel irányítjuk majd a figyelmüket.
4: Igen, lesz egy kis tematika, vagy legalábbis, ha lehet ezt így mondani, hogy kérdezted, hogy milyen felelősségünk vagy, hogy mennyire szólunk bele a kiállításban. Na, például ez egy olyan terület, ugye, amiben így, amikor beérkeznek a pályázatok, akkor nyilván mi is látjuk őket, elolvassuk a koncepció leírásokat, és a zsűrizés után, amikor már megvan a darabszám, vagy hogy kik kerültek be a pályázatra, akkor most idén azt találtuk ki, hogy megpróbáljuk tematizálni a beérkezett pályamunkákat, ami azt jelenti, hogy kiválasztottunk 6 szempontot, ami szerint csoportosítottuk a tárgyakat, de csak úgy nagyjából megérzése, tehát ez nem ilyen kőbevésett tematika, csak hogy kicsit segítsük, ahogy Marci mondta, ezzel közelebb hozni a nézőknek majd az ékszereket, és ilyesmi témák vannak, hogy azok az ékszerek, amik az egyéni valamilyen egyéni inspirációból egy bizonyos kompozícióra épültek, az ékszer és a test kapcsolata, ami egy kicsit ilyen önismereti jellegű, akkor van egy kicsit azok a típusú ékszerek, amik a játékra, humorra alapoznak, a globális problémák, a társadalomkritika, és azok az ékszerek, amik egy ilyen érzéki csalódás, valamilyen szinten a látvány befolyásolja a te érzékelésedet, hogy hogyan értelmezed a tárgyat.
0: Uh-huh. És ami még lényeges, hogy ugye bár a reakció, tehát hogy azért...
1: Igen, ezt mondjuk ki.
2: Igen,
0: hogy a címe a reaction, tehát hogy ezért is lett most ilyen interaktív maga a kiállító tér, hogy maga erre a felhívószóra is reflektáljon, és hogy egy picit magukat a befogadókat is reakcióra késztesse, és ennek kapcsán született ez a koncepció.
1: A pályázat is, ugye ez volt a reakció, és ahogy olvastam így, amit ti írtátok a pályázati felhívást, hogy ilyen tök jó dolgok voltak, ez akár csak az ilyen testi reakció, kémiai reakció, mindenféle, úgyhogy tök jó, hogy ezt így kicsit kiemeltétek, meg így milyen arányban érkeztek be, vagy hogy úgy egységesek ezek a szekciók?
4: Egyébként nem annyira egységes. Van, ami nagyon kedvelt. Szerintem az önismereti kérdések mostanában nagyon tipikusak. Ezért is lett az egyik workshop programunk kicsit erre alapozva, erre a témára a Lőrinc Rékával egy ilyen önismereti, hát mi hívjuk önismereti workshopnak, amúgy hivatalosan nem önismereti workshop, de hogy egy olyan jellegű foglalkozás, ahol segíteni fog a Réka abban, hogy az alkotók azokat a gátlásokat, vagy azokat az ilyen problémákat, amiken a művészeti alkotás folyamatában nem tudnak tovább lendülni, azokon valahogy így segítsen. Tehát egy olyan technikákat fog szerintem javasolni, amik ebbe segítenek. És szóval ezt vettük észre, hogy például az önismereti jellegű tárgyak, az viszonylag most így több volt, mint az eddigi években. De mi volt még a kérdése?
1: Ez volt, igen. És mondjuk korábbi években milyen témák voltak? Csak így dobáljuk be.
4: Hát például tavaly...
2: Paradox.
4: Idol.
0: Az Idol az még egy kivétel volt, mert az egy meghívásos alapú kiállítás volt. Ott igazából a nemzetközi ékszertervezésnek a legnagyobbjainak a munkáit mutatta be. Ez szintén a Rágy György Villában volt bemutatva, és szóval az egy ilyen meghívásos alapon működő kiállítás volt, nem pedig pályázat, de alapvetően inkább a pályázat az, ami jellemző a programunkra. Egyébként az első, amit szerveztünk, az a szimbiózis volt, vagyis amiben én részt vettem,
1: De akkor tök jó, hogy ilyen tárgal hagyják.
2: Ja, végülis az előző csapat is, meg mi is éppen gondolkodunk, hogy, hogy az a maga az a fogalom, ez egy konkrétan kapcsolódva sok területhez, igen. De mégis azért annyira nyitva hagyjuk, hogy sokan tudjanak erre alkotni.
3: És egyébként évről évben nagyobb az érdeklődés, úgyhogy idén 150 alkotó jelentkezett a nemzetközi pályázatra, amiből végül a zsűrink, akikről még egyébként nem beszéltünk.
1: Igen, ez lett volna.
3: Választottak ki. Az idei zsűri 3 fős volt, Magyarországról a képviseletünk az Fábián Veronika volt, akinek a tárgyai főként így az ékszerség határait vizsgálják, aztán csatlakozott hozzánk Júlia Mária Künnap, egy észt tervező alkotóművész, aki pedig ilyen igencsak érdekes, kicsit ilyen fluid hatású, meghökkentő drága kőcsiszolásokról híres, illetve a belga David Hüike, aki pedig egy ilyen különleges granulációs technológiával készít nem kifejezetten ékszereket, inkább tárgyakat, szobrokat. Uh-huh. És ami különlegesség és a témához vág, hogy eddig a nemzetközi kiállításunkon, a központi kiállításunkon mindig a pályázóknak a munkáit láthattuk, de ezt idén kiegészítettük, és idén a zsűri tagoknak is meg lehet nézni a munkáik közül párat.
1: Ó, szuper. És akkor lesznek díjazottak a kiállításon. Ezt még nyilván nem fogjuk megtudni ebből az adásból, de hogy milyen díjak vannak, vagy mik a... Erről beszéljünk, nem muszáj. Engem érdekel, mint magánember.
0: Igazából ugye a nemzetközi nyitás az ebben a dologban is megnyilvánult, hogy próbálunk olyan kapcsolatokat kialakítani különböző hasonló eseményekkel, akik szintén ilyen ékszerhetes programokat szerveznek. Két galéria csatlakozott hozzánk, tavaly volt az első alkalom, és ez a második alkalom, hogy két galéria is csatlakozott hozzánk. Az egyik az a Portugáliában, Portóban található Tinkerlab galéria, a másik pedig az Alice Floriano Brazíliából. Úgyhogy ők is választanak egy-egy alkotót, akiket majd képviselnek. Az Alice Floriano egyéves képviseletet ajánlott, a Portói galéria pedig egy hónapos kiállításra hívja vendégül a kiválasztottat, illetve ingyenes részvételt biztosítanak az autoron Bukarestben majd jövőre.
2: Magyar vonatkozásai is vannak a díjaknak, mert a Fische díj, ami egy kiállítási lehetőség a Fische galériában.
1: Oldjuk fel a Fische szót.
2: Fiatal iparművészek stúdiója egyesület. Évek óta a kortárs ékszer Budapestnek a háttérszervezete és segítője nagyon sok téren, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik ezért. A másik magyar vonatkozás a díjak tekintetében pedig az Oktogon díj, ami pedig egy interjú, vagy egy cikk megjelenése lesz az Oktogon magazinban.
4: Uh-huh. Az online magazinban.
2: Uh-huh. Ami nagyon egy fontos lépés szerintem afelé, hogy az ékszert kihúzzuk ebből az ékszer skatujából.
1: Ebből a státuszból.
4: És lesz még egy díjunk, ami tök idén itt teljesen egyedi, hogy megvalósulhat, reméljük. Ez a közönségdíj, amit a kiállításon a látogatók tudnak majd kiválasztani, tehát szavazni lehet majd, és a finisszázson, ami október 6-án pénteken lesz, ott fogjuk majd kihirdetni a nyertest. Úgyhogy nagyon izgalmas, és mindenkit búzítunk, hogy jöjjön el a finisszázsra is, mert az is egy jó esemény.
1: Uh-huh. És a megnyitó mikor lesz? Ez még nem hangzott el.
0: Szeptember 22, 19 óra, Hybrid Space Galéria, Galamb utca 6.
1: Igen,
3: én Zsófit azzal akartam kiegészíteni, hogy ezt az egész díj témát, hogy egyébként a páros években még több becsatlakozó díj szokott lenni, hiszen olyankor az a csoportos kiállításokat is díjazni szoktuk. Uh-huh. Úgyhogy ennél még sokkal többre is lehet számítani jövőre.
1: Igen, majd jövőre is csinálunk egy beszélgetést. De ami még elhangzott, azok a kapcsolódó programok, ugye Lőrinc Rékát érintettétek. Milyen program lesz még?
3: Ezen felül az egyik zsűritagunk David Hüike fog előadást tartani a MOME-nak az együttműködésével jött létre ez a lecture lehetőség, amikor az ő szakmai életéről tudunk majd beszélni, illetve arról a prezentációs technika, ez pedig a MOME auditoriumban lesz a megnyitót követő szombaton, ami azt jelenti, hogy 23-án 10 óra 30-kor a MOME auditoriumban.
0: Igen, azért, hogy nehogy az, igen. Nehogy.
1: Tényleg vannak itt ilyen, ha nem tudná valaki, de igen, MOME.
3: Tehát a MOME-i Nagyművészeti Egyetemnek az auditoriumában.
1: Szuper. További kapcsolódó.
4: Szóval lesz egy nagyon izgalmas tárlatvezetésünk, amit Hanvai Kinga, az MNB Art and Culture-nek a művészeti divíziójának vezetője fog tartani. Nem tudom, hogy elmondom azért így a hallgatók kedvéért is, hogy az MNB-nek van egy saját műgyűjteménye, amiből kiállításokat szoktak szervezni, itthon is, külföldön is, tehát egy elég nagyszabású kiállításokat szoktak belőle szervezni, és a Hanvai Kinga elvállalta, hogy egy kettős tárlatvezetést fog csinálni a mi kiállított nemzetközi anyagunkból, és a saját műgyűjteményüknek az anyagából, ami azt jelenti, hogy nem csak a Hybrid Art Space-ben lesz ugye a tárlatvezetés, hanem a MNB székházában is, ami egy nagyon különleges dolog, mert oda nem halandó ember nem tud belépni, szóval ezt nagyon ajánljuk a látogatók figyelmébe, igen.
1: Na, hát ezt akkor mindenkinek szeretettel ajánljuk ezt a programot, hogy...
2: Hát még olyanok vannak, amik nem nyitottak, hogy hát így ilyen egyetemekkel együttműködés, design management szakosok jönnek. Szóval a nagy közönség számára ezek nem nyitottak, de ugyanúgy meg a jövő generációjának a
1: művelésére.
2: Igen.
0: A 22-én kerül sor a megnyitóra, ahol a Dávid Hülyke is, illetve a Fábián Veronika is részt vesz. Ők is mondanak pár bemutatkozó mondatot, illetve pár összefoglaló mondatot a kiállítási anyagról, és ekkor kerül sor az öt említett díjnak a kiosztására is, illetve ugye majd akkor egy hatodik díj kerül a végén átadásra a finiszezs alkalmával, október 6-án.
1: Ja, és ehhez van ez az ilyen interaktív szavazós.
0: Így van, amit majd aznaptól lehet, 22-től lehet szavazni, igen.
1: Aha, az tök jó.
2: A külföldi díjazók, akik még nem tudnak itt tenni, ők meg videóüzenet formájában jelentkeznek majd ki hatalmas rangkivetítve a falra. És most már jelezték a külföldi kiállítók többen is, hogy eljönnek Budapestre a megnyitóra, meg a másnapi lecture-re, aminek nagyon örülünk, mert ez is egyik cél, hogy bekapcsoljuk a magyar alkotókat a nemzetközi vérkeringésbe.
1: Így van. És akkor a már említett program még így a végére, ami... Nem azért készült az interjú, vagy nem azért, hogy én ülök itt, mert hogy én fogom tartani, csak hogy ez egy művészetpedagógiai foglalkozás lesz, mert én ezzel foglalkozom, múzeumpedagógusként dolgozom a Ludwig Múzeumban, és szoktam workshopokat tartani, mert fontosnak tartom azt, hogy én kortárs művészettel foglalkozom, de valahol nekem egyébként ez a kortárs design, ez izgi, meg ékszertervezés, úgyhogy nekem is kicsit új ez a terület, de hogy közben meg tök szuper az, hogy ez nem feltétlenül szakmai közönségnek szóló program lesz, és hogy közösen felfedezzük, hogy ez, amit már meséltél, ezek az ilyen formai, meg tartalmi elemek mondjuk, hogyan lehet őket értelmezni, vagy elemezni közösen, és hogy az egészben az még ilyen extra, hogy valami alkotós feladat is lesz. Úgyhogy... Ez regisztrációs, bejelentkezős.
3: Összes fontos program leírást és dátumokat és minden fontos információt elértek a közösségi oldalainkon. Az Instagramon és a Facebookon Budapest Jewelry Week néven találtok meg minket, illetve van egy még informatívabb honlapunk, ahol egyszerre mindent meg tudtok nézni és tudtok tájékozódni, meg itt tudtok jelentkezni ezekre a programokra.
1: Igen. Viszont ez egyébként egy ilyen kellemes lekerekítése lehetett.
4: Volna, ha nem akarnánk, még elmondani.
1: Igen.
4: Van
1: még.
4: Igen, mert ahogy mondtuk, hogy így több mindenkivel kapcsolatban vagyunk, aki kiállításokat szerveznek, ékszerekkel foglalkoznak, vagy csak galériájuk van, vagy valamilyen formában kapcsolódnak hozzánk. És mi évek óta együttműködünk a Szigeti Szilvi és Radnóti Tamás párossal, akik a Határtalan Dizájnt is igen. szervezik, és az Eventuel Galériában is szoktak programokat tartani. És most nem az ékszerhét részeként, de mégis az ékszerhét alatt kerül megrendezésre a Nature Movement című kiállítás. Ez már megnyílt, de október 7-éig látható az Eventuel galériában.
1: Szilvéket innen is üdvözöljük.
0: Emellett a program mellett pedig szeretnénk még a hallgatók figyelmébe ajánlani egy veszprémi kiállítást, amely Művészetek Házában nyílik szeptember 23-án. Ez ugye az Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósulhat meg, ahol Doknál Szonya, a Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettese és főkurátora szervezésében történik, és a müncheni székhelyű galéri bíró együttműködésével 29 európai alkotót hívtak meg kiállítani. Ebből már biztosan tudjuk, hogy többen is ellátogatnak Magyarországra, mint például Sofia Björkman vagy Tanel Werner. Kiállítás megnyitójára pedig szeptember 23-án 16 órakor kerül sor a Dubnicai Palotában.
1: Na jó, ja, igen. Akkor ezért mondtátok, hogy ez a nyár, ez ilyen grind igazából nektek végig. Bár ezt nem ti szerveztétek, de hogy kapcsolódik a...
0: Igen, és ez igazából szerintem azért jó, mert így vidéken is van, egyébként az Eventuel Galéria pedig sétatávolságra van lesz a mi saját kiállításunktól, úgyhogy abszolút így ajánljuk egymásnak így a helyet. Tehát, hogy még ha valakit érdekel és eljön hozzánk, akkor egyértelműen át fogjuk küldeni az Eventuel Galériába, mert szerintem annál jobb, minél több izgalmas kiállítást fognak látni.
1: Uh-huh. És ez a szeptember, ez ilyen direkt, ilyen sok az ékszeres program, vagy ez...
0: Nem tudjuk, de a nyár az halott, tehát hogy hát igen, ekkor indult be az élet, és most végül is szerintem mi mindig.
2: Nem tudom, hogy az alapítók, ők is
1: szeptember. Kérdezni,
0: novembertől kire szervezték. Hát ez a hatodik alkalom, hogy így szeptember, augusztus vége és szeptember közepére pozícionáltuk ezt az eseményt. Igazából ennek az az oka, hogy ekkor már mindenki visszatér a nyaralásból, és beindul a
1: rendes. Még jó idő van.
2: Mm-hmm. Igen, van, az is fontos.
4: Lehet kiállítás túrákat csinálni, igen, nem vagy mindenki.
2: Pont emiatt.
0: Fontos. Tényleg nagyon ideális. Igen. Tehát eddig még mindig nagyon hálás volt.
1: És akkor ez 2 hét kb. Igen. És hogy ezt mindannyian akkor saját időből csináljátok, önkéntes alapon szerveződik ez a fesztivál,
4: igen,
1: kiállítás minden évben. Ti jöttök. Mit ja, tűznétek ezt hozzá?
4: Igen. De igen.
0: Hogy,
4: hát,
0: így van.
4: Így van. Nagyon sok munkánk van benne a saját művészetünk kárára, mert lehet még elmondani.
1: Hát de tök jó, hogy mindannyian valahogy kapcsolódtok hozzá, meg
2: nagyon jó érzés.
1: Vagy alkotóként is látjátok az egészet.
2: Igen, ez nagyon izgalmas így mind a két oldalon lenni a kiállítás rendezés, maga az alkotói oldalon is, úgyhogy talán bele tudjuk magunkat képzelni az alkotók helyébe is jobban, meg amúgy az ilyen, nem tudom, milyen fantasztikus érzés, amikor kitalálunk valamilyen témát, és akkor 150 válasz érkezik rá.
1: Igen. Meg hát ugye nagyon... azt mondtad is, hogy a számok nőnek, szóval, hogy egyre nagyobb a láthatóság ennek a projektnek, ami szerintem most... Oké, hogy önkéntes alap meg minden, de hogy így látjátok, meg érzitek, hogy megéri csinálni. Meg a nemzetközi kapcsolatok is gondolom nőnek.
4: Igen, meg amit idén szintén első alkalommal találtunk ki, és tökre bízunk benne, hogy ez jól fog működni, hogy akik bekerültek a kiállításra, magyar alkotók, őket kértük meg, hogy legyenek ott a kiállításon, tehát ők fogják úgymond felügyelni, aminek az a célja, hogy ők tudjanak beszélni a saját munkáikról, és hát nyilván a többiekéről is azért valamilyen szinten, amennyire a guide-ban is le lesz írva. És ez azért jó, mert akkor a látogatók személyesen is tudnak beszélgetni velük. Uh-huh. Szóval ez mint csak az önkéntesekhez kapcsolom, hogy ők is önkéntességet vállaltak, igen, ebbe, ami egy tök jó dolog szerintem, hogy egy kicsit így a szakmai közeget összehozza, hogy nem csak az van, hogy mi csinálunk valamit, ami most vagy jó, vagy nem jó, hanem ők is hozzátesznek ehhez, és ezáltal biztos, hogy jól sikerül, mindenki azt teszi bele, amit tud, amit akar, és ez hát önmagáért beszél szerintem.
1: Igen, hát meg hogy ott is kicsit megtörik ez az ilyen gát, meg határ így a befogadó, meg néző, és az alkotó, meg az alkotás között meg valahogy közvetlenebb lesz.
0: Így van, mert egyébként pont a sok helyszínes kiállításnak, amikor ugye a saját szervezésű kiállítások vannak, annak pont ez a lényege, hogy személyes találkozó jöjjön létre, és személyes kapcsolat alakulhasson ki az alkotók és a befogadók között, és ez pont erre ad lehetőséget ebben az évben.
1: Uh-huh. Akkor ilyen még nem volt ezelőtt, hogy...
0: Nem.
1: Na, ez tök jó. Akkor már csak ezért is megéri ilyen eseményen kívül is nyitvatartási időben amúgy látogatni, mert zárójel azzal is szokott probléma lenni, szerintem sokszor kiállításokon, hogy nem mennek csak eseményre. Vagy gondolom, a megnyitó nálatok az ilyen legnagyobb.
0: Uh-huh. Persze, a legnagyobb, ez biztos.
1: Program.
4: Igen, de most azért lesz tényleg sok olyan, a tárlatvezetések is azért reméljük, hogy vonzóvá teszik, meg tényleg megéri elmenni, mert azért ez nem úgy van, hogy akkor egy valaki ücsörög ott, hanem általában azért akkor oda mennek az ő barátai is, akik mondjuk szintén művészek, velük is lehet beszélgetni, szóval igazából egy jó interakció jöhet ott létre, hogyha nem csak a megnyitóra jönnek el az érdeklődők, hanem így egy hétvégén. Sokáig leszünk nyitva, minden nap 2-től 7-ig, szombaton 11-től 7-ig.
1: A hétvégi nyitvatartás is fontos, igen.
2: Igen, 11-től 7-ig, és vasárnap meg 2-től 7-ig megint. Igen.
1: Vasárnap is azt mondta, hát akkor nincs mese, el kell menni, el kell nézni. De tök jó, meg örülök, hogy én is így jobban beleláttam, vagy csak így látásból volt ismerős az egész projekt, de szerintem tényleg fontos, meg tök jó, amit csináltuk, úgyhogy gratulálok. Majd
4: köszönjük.
1: Pénteken is. Nem lehetek ott személyesen, de majd találkozunk a foglalkozáson, meg aztán majd a finiszázsom, vagy a többi programon is. Úgyhogy szerintem, ha nincs más, akkor lezárhatjuk szerintem.
0: Jó.
4: Okay.
1: Na, akkor köszönjük szépen, hogy eljöttetek a stúdióba, megmeséltetek. Nektek is köszi, hogy hallgattatok bennünket, és akkor szeptember 22-én 19 órakor a megnyitóra mindenkit várnak szeretettel a lányok, és a művészek, és a műtárgyak, és mindenkinek ajánlom a többi programot is, és az egész ékszerhét programot a többi további évekre is, meg minden. Úgyhogy köszi szépen, hogy eljöttetek.
4: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lakmacsun.
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz, Potter?

0: Dogma Tune Radio. Dogma Tune Radio műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Dogma Tune Rádiót az italműhely támogatja.

0: 반대 차례 정신없이 목으로 움츠리고 가만히 엎젖었다.
1: 헉 내려온다 봄이 내려온다.

0: Lachmacun Radio.
1: Tíkat, Szöcske, Kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csinálunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
3: Lamacsun.
1: Igen!

0: L'Amacium Radio.
1: Ez a Dalmat a Gergő Show, ez a Dalmat a Gergő Show, ez a Dalmat a Gergő Show, ez a Dalmat a Gergő Show, ez a Dalmat a Gergő Show. Dalmat a Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel.

0: Én már 12 órája. Csak visszaváltam a poharakat.
1: Nem lehet.
0: Mi?
1: Nem lehet.
0: Ez hazugság.
2: Ez maga a valóság.
1: Elkerékedt a pénzre, nem adják vissza.
3: Jajajajajaj.
0: Mi a fasz?
3: Kibaszott.
1: Azért a kapcsolat visszaviszik. Nem adják vissza a pénzre.
3: Kapitalista gecik.
0: Az!
3: Ajándék!
0: Ki a faszomat kell ezért elküldeni?
2: Hát,

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: De a Macsó Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Sziasztok, ez itt a String Theory új adása. Bokor Péter vagyok.
2: Sziasztok, én Bogy Lóránt.
1: És itt van velünk Máté Gábor, teniszező. Szia Gábor, köszi, hogy eljöttél.
3: Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy tudunk egy kicsit beszélgetni a teniszről, meg leginkább a hallásszűrűt sportról. Mert fontos nekem, hogy a halló társadalom is egy kicsit ismerjék meg egy kép a részről.
1: És van mit megismerni, mert elképesztő aspektusai vannak, ami én nem tudom, hogy banális-e vagy sem, vagy misztikus-e vagy sem, nekem az, majd el fogunk ebbe merülni, hogy mit ad hozzá a hang, és mit veszel a teniszjátékhoz. Szóval Máté Gábornak hívnak, a sok szuper eredményed közül egy párat megemlítünk, hogy így képbe kerüljön a hallgató. Te jelenleg az MTK teniszklubban versenyzel, a Magyar Bajnokságban részt veszel, és a Magyar Tenisz Szövetségnél edzel. Van ilyen, hogy hallásérült tenisz program, vagy valami hasonló néven ez fut?
3: Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Itthon, tehát Magyarországon gyakorlatilag én vagyok. Tehát egyedül képzelem, ugye? Elég régóta, tehát már ugye 2000-ben indultam ilyen hallásszűrű teniszversenyen, és most pár éve indítottunk egy ilyen hallásszűrű tenisz programot, ugye ilyen hallásszűrű gyerekeknek tartok ilyen foglalkozásokat, pont azért, hogy indulom be egy ilyen tenisz program a hallásszűrűtek között, mert eddig nem volt ilyen.
1: Akkor egy edukátor is vagy, és egyébként tök érdekes, nem is tudom, milyen összekötés az épp tenisznek, terminuszt, ezt az egyik cikkben, amit a Lóri talált és dobott át a minap tanultam, hogy van ez a terminusz, hogy épp tenisz, és akkor hallássérült tenisz, tehát így, ha úgy tetszik, kontrasztban. Szóval a te edződ, a Temesvári Andrea, aki ugye egy nagyon ismert alakja a magyar és nemzetközi tenisznek, Grand Slam győztes. Na és akkor onnan indultam, te is Grand Slam győztes vagy, az Australian Open-en 23-ban egyéniben, a halássérültek versenyében nyertél, és 24-25-ben pedig a páros versenyben is nyertél. Ami tavalyi hír még, hogy a tokiói siketolimpián, siketlimpián, azt hiszem így is hívják ezt a versenyt, vagy talán így hívják, ez a hivatalos neve, ott is nyertél. Tehát aranyérmet nyertél, és siketlimpián te már voltál érmes, ezüst is, bronz is. Valószínűleg nagyon-nagyon hosszú a sor. Ja, még bocsánat, azt is hozzáteszem az épp kontraszthoz, vagy az épp tenisz, nekem nagyon furcsa ez a terminus, de mondom, mivel olvastam sajtóban, ezt meg tudod erősíteni, hogy ezt tényleg hívják így, és te is hívod így, hogy épp tenisz.
3: Igen, igen, igen, ez nagyon fontos, mert ugye tehát tudjátok, hogy nagyot halló vagyok, tehát hallásszerű vagyok, hallóképzeléket hordok, ami nagyon érdekes, hogy a épp teniszben rendesen hallókészülékkel edzek, versenyzek, viszont a hallásszűrű tenisz versenyeken ott nem lehet használni a hallókészüléket a fair play jegy miatt. Ugye aki hallásszűrű, az lehet sziket, aki tényleg semmit nem hall, mert lehet nagyot halló, aki hallóképzelékkel boldogul, hall, kommunikál. Ugye csak eszélyegyenlőség miatt találták ki azt, hogy a nagyot halló ne kerülhessenek előnbe a szüketekkel, szüket játékosokkal szemben. Ugye, de ott, ott már nekem is alkalmazkodnom kell, ugye, mert a hallókészülék nélkül kell játszanom. Amikor nagyon fontos, hogy például nem hallom a labdátnak a pattanását, meg ahogy ütöm, meg ahogy pattan, ez egy plusz információ. És ugye, hogyha készülök, vagy játszok egy ilyen versenyen, akkor a verseny előtt már úgy is készülök, hogy akkor levetem a hallókészüléket, hogy szokjam azt a hang nélküli játékot.
1: Bocsánat, csak még hogy így tényleg ezt a blokkot, hogy a te mondjuk egy ilyen csokor abból, hogy milyen ilyen friss eredményeid vannak az elmúlt pár évből, hogy említettem az MTK-t, hogy ott vagy igazolt játékos, az épp teniszezők magyar bajnokságában, és most jutottatok föl a Szuperligába, megnyertétek az OB1-et az MTK-val, és neked van a magyar ranglistán helyezésed, nem tudom, hogy ez most...
3: Igen. Most jelenleg 44. vagyok. A legjobb ranglistám, ugye a magyar épek között, 9. voltam, 23-ban.
1: Csak hogy ez mutatja, hogy mennyire vagy ugye kompetitív, tehát hogy hallókészülékkel játszol akkor.
3: Even.
1: És akkor mi történne ezek már ilyen tényleg picit ilyen nem is tudom, szenzációhajházság, de mi történne, hogyha az épp versenyen hallókészülék nélkül játszod, százalékban az intenzitásod, meg a hatékonyságod, az milyen?
3: Ilyen 10-20%.
1: 10-20%.
3: Igen.
2: Tudnál egy kicsit erről mesélni, hogy milyen ezt megélni? Tehát, hogy milyen az, amikor hallókészülékkel játszol, és mi az, amikor nélküle? Tehát, hogy az érthető, hogy az a hallással, a zajokkal nagyon sok információ jön, de hogy ez mégis belülről ez milyen, vagy hogyan alakítja a játékodat?
3: Igen, tehát információ az nagyon fontos. Ugye az egy ritmus a játéknak. Pattan, és akkor utána
2: jön az ütés. És jön az ütés.
3: Az egy ritmus ad. Meg ugye például a pörgetés, a tellapos ütés, annak is van egy sajátos hangja, az egy információ.
2: Mi fog jönni, ugye? Aha.
3: És ezeket még úgy meghallom. De például, de még így is egy picit hátrányban vagyok, úgyhogy hallókészülékkel játszok. Tehát például, hogyha elszakad az ütő, vagy a húr pontosabban, akkor ugye önnek is van egy ilyen magas hangja, azt én már nem hallom meg.
1: Értem.
3: És akkor ilyenkor például a hallójátékosok már alkalmazkodnak. Tehát, hogyha a verseny közben, mert közben elszakad a húr, akkor megpróbálják ugye megmenteni azt a labdamenetet, hogy csak úgy szumán visszateszik a labdát. Én meg ugye, mivel nem veszem észre, játszom tovább, ugyanúgy magamon, tehát, hogyha a saját ütöm szakad el, nem, tehát nem mindig veszem észre. Akkor veszem észre, hogyha utész az más. Mert pont ott talál meg, ugye, ahol elszakadt a húr, akkor már észreveszem, de ezt nem mindig veszem észre.
1: Jó, hogy most amikor a te ütőd szakad el, arról beszélünk.
2: Nem mind a kettő, ugye, mind a kettő.
3: Mind a két helyedet. Akkor egy picit így hátrányban vagyok. Vagy hogyha adogatáskor a labda hozzáér a hálóhoz, ugye? annak is már egy hangja, de amikor már tényleg csak éppen ott hozzája, azt már nem hallom.
2: És ez igaz arra is, hogy hogy a környezet is befolyásolja nyilván, tehát hogy akár adott esetben a szurkolás, vagy a pályának a kialakítása, a mellette lévő többi pálya, adott esetben a befedés, tehát hogy ezek mind nagyon hallóként is lehet ezt tapasztalni, hogy mennyire más ez ilyenkor, mások az ajok, tehát hogy...
3: Igen. Hát én ugye én már gyerekkorom óta verszönzer, tehát hozzászoktam ehhez a hangkörnyezethez, tehát ha mondjuk egy szurkoló bekiabál, stb., akkor tudom kezelni azt a helyzetet. De volt egy olyan érdekes szituáció, hogy egymás mellett játszottunk, a másik pályán egy játékos pont ugye kiabált, ugye, mert elvetette a pontot is, és pont ugye közel voltunk egymáshoz, és ugye az ő kiabálását ugye megdobalt a játékom. És akkor rászóltam neki, hogy viselkedjen teniszpályához méltóan, mert ironikusan, ugye, mert engem ügyve volt, mint hallásszörű sportoló.
4: Értem.
3: Ez egy ilyen érdekes szituáció volt, de egy akati kérdés szerintem, hogy te például ugye Novak Djokovicnál is ugye sokan érdekes módon nem szeretik őt, és akkor bekiabálnak neki, és ő meg tehát ő ezt megtanult ezt a helyzetet közelni.
2: Sőt, ugye arról szokott beszélni, hogy ezt a saját előnyére fordítja ilyenkor, tehát hogy mintha ez adna neki erőt.
3: Így van.
2: Az eredmények ők igazolják, azt nem tudjuk, hogy valóban így van-e,
4: meg
2: nem.
4: Hogy csinálja, meg, ugye, hogy negatívból pozitívat csinálni, kicsit ilyen alkémikus. Most két úton is tovább mehetnénk, hogy behozta Djokovicot, és mi, ez megint csak ilyen, nem is tudom mi ez, kukkolás, vagy ilyesmi, hogy így a sztár teniszről mesélhetné, hogy milyen a nem tudom Marozsánnal játszani, meg ilyenek, de talán az utánpótlás tenisz, mert szó volt arról a kialakuló, vagy fejlődő siket teniszről itthon, és akkor a Lóri hozott be, amikor készültünk az adásra egy tök jó aspektust, ez megint ilyen kukkolás picit, meg a mi ugye amatőr teniszezők vagyunk, és legalábbis én nekem az a lelkületem sokszor, hogy tök veled beszélgetni, az is nagyon extra, mert hogy azt megérteni, hogy lehet egy nagyon magas szinten teniszezni, és az milyen érzés lehet meg, hogy milyen út vezet oda, és hogy ezt amikor a gyerekekkel foglalkozol, akkor van arra egy, nem tudom, egy stratégiád vagy módod, hogy észrevett, hogy ki, vagy mik azok a jelek, amiből azt látod, hogy valaki tehetséges, és hogy...
3: Most éppen van egy tehetséges tanítványom, de ő például ő ugye nagyot halló strát, jól mozdog a pályán, tehát mozgékon, ugye tenisz mellett focizott is, tehát az is nagyon sokat számít, hogy ugye a mozgás kultúrája széle, tehát és van egy másik strát, meg csak tencseri, de ő meg kevésbé ugye. Tehát igazából ilyen utánpótláskorban szerintem a legfontosabb dolog az, hogy szeretsz a sportot, meg hogy mozgékon legyen, mert arra lehet építkezni. Tehát az, hogy most hallásszörült, nem hallásszörült, fontos, de a legfontosabb az, hogy mozgékon legyen. Mert ez egy tenisz, ugye, ez egy nagyon, hát hogy is mondjam, ilyen komplex sport, tehát jól kell futni a pályán, közben kéz is ugye nagyon szokott számít, ugye jól kell bánni a labdával, az ütővel, és közben még fejben is ugye nagyon ott kell lenni, fókuszáltnak kell lenni, koncentrálni, anticipálni, ugye, hogy a labda hova pattan le, és akkor a labda irányába fusszon, tehát azért mondom, hogy ez nagyon komplex volt, úgyhogy elefontosabb az, hogy tényleg mozgékon legyen, meg hogy telszélsz.
2: Még erre egy pillanatra rácsatlakozva, mondtad azt, hogy elindult valami itthon is, itt a sikerteniszben, és mintha ez most így fejlődne, meg talán világszinten is, majd erre is kitérünk itt az Australian Open kapcsán, de hogy egyébként egy hallássérült embernek van valami olyan útja, ami vagy valami fajta terelés, ami bizonyos típusú sportokat hoz előnybe, vagy úgy olyan értelemben, hogy amit általában ajánlani szoktak, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy ebben a tenisz ez hol helyezhető el?
3: Ugye a tenisz ez egy viszonylag drága sport.
2: Főleg itt
3: van. Teniszpálya, edződíj, stb. Most a tenisz szövetség ebben már partner, tehát most már ott is van egy ilyen fogyatékkal élő teniszező bűzossága, ugye azon belül vannak több különböző szérű specifikus szakágak, ugye itt azok között van a hallásszérű szakág, ugye a kerekesszék az tenisz mellett, a szervát ültetek tenisz mellett is van. Beindítottunk egy ilyen egy heti rendszerességű tenisz foglalkozásokat a hallásszérű iskolákban, itt Budapesten. Most egy nagyon aktuális téma, mert most ezen a héten tartjuk először ilyen hallásszérű tenisztábor utánpótláskorú gyerekeknek. Eddig még nem volt ilyen. Tehát azt mondom, hogy elindult egy folyamat, most már egyre többen tudják, hogy most már lehet teniszezni, ki lehet próbálni. Nagyon remélem, hogy pár év múlva már többen fognak teniszezni. Ugye most arra célom, hogy legyen egy jó bázis, egy alapbázis, hogy próbálják ki a tenisz, mert egy nagyon szép sport. És akkor abból a bázisból lesz majd úgyis egy-két ugye transzak itt a versenysport irányába lehetne terelni.
4: És amit a Lóri kérdezett, az például, hogyha összehasonlítjuk a focival, vagy az úszással, vagy más sportokkal, ott látsz
2: vagy bármi mással, ami mondjuk nem annyira tipikus, igen.
4: Tehát, hogy ott mondjuk az könnyebb egy hallássérültnek, nehezebb, vagy azt hiszem, ez irányba ment a kérdésed,
2: igen, abszolút,
4: ugye?
2: Abszolút, igen. Vagy ahogy valahogy nem tudom, ilyen hallás szakemberek idézőben terelik az emberek, hogy ezt kéne csinálni. Aztán persze nem is az a jó, de
4: igen,
2: hogy...
4: Meg gondolom, ha mondjuk nem tudom, futásról beszélünk, akkor ott azért nem egy olyan erős faktor. Amikor labdajátékokról, amikor mondjuk csapatsport, ahol az van, hogy egymásnak megy a hívogatás, el tudom képzelni, mondjuk ha teniszt meg a focit hasonlítjuk össze, akkor a foci az bonyolultabb, mert ott nagyon sok interakció
2: plusz
4: van.
2: Plusz a kontakt talán ugye az, ami... Na mindegy, inkább nem akarok spekulni.
3: Igen. Nagyon jó kérdés. Most így nem tudom ezt megmondani, hogy a hallásszérű társadalomban, hogy most melyik a legnépszerűbb sport, de a foci mindenképpen népszerű, tehát Most érdekes, hogy augusztusban lesz az első ilyen ifjúsági európai játékok. Én úgy ott leszek, és akkor testtudáról fogom látni, hogy milyen sportágak lesznek.
2: Na akkor legközelebb majd erről is kell beszélned.
4: Mondjuk a Siket olimpián gondolom van, a sok másik sportágban ott van Siket, foci is.
3: Siket olimpián, Siket limpián, ugye van mondjuk most így azt mondom, hogy olyan 13-15 sportág. Uh-huh. Ugye itt magyarok, ugye a magyar hallásszerű csapat, amikor részt vett egy ilyen sziketlimpián, akkor általában olyan 7-8-9 sportágban veszünk részt. És érdekes módon ugye a labdarúgás, hogy nem szerepel.
4: Aha.
3: De azt mondom, hogy szabadidő szinten szerintem nagyon sokan focidnak. Tehát ugye a hallásszerű gyereket felnőttek. Mert ugye a Sziketlimpián ugye versenysportról beszélünk. Most ugye asztali tenisz az, ami népszerű, ugye a tenisz most ugye nem, mert ugye azt én egyedül csinálom. Úszás, ugye ott is vannak, tehát így nehéz megmondani, mert ugye most arról beszélünk, hogy ugye hallásszerű gyereket felnőttek, mi sportolnak ugye szabad idejében. A tenisz az biztos, hogy nem szerepel.
2: És ugye ez leginkább talán annak is köszönhet, amit mondtál, hogy ez egy elég drága sport, és ezért tulajdonképpen ennek kapcsán kicsit ki is tágíthatjuk a beszélgetés körét, hogy Magyarországon az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben, vagy a rendszerváltás után azt gondolom, hogy azért van egyfajta talán népszerűség vesztése bizonyos értelemben. Talán nem biztos, hogy abban a tekintetben, hogy kevesebben nézik a teniszt, ezt nem tudom, de hogy mondjuk kevesebb a pálya, mint mondjuk volt, nem tudom, a 80-as években, majdnem biztos vagyok egyébként, tehát hogy volt egy ilyen nagy felívelés, vagy egy nagy bumja. Te hogy látod egyébként most a magyar tenisz állapotát? Korban te a Fucsovics Marcival majdnem, hát közeli egyidősek vagytok, nem? Tehát igen, pár év van köztetek, ha jól számolom. Gondolom játszottál is vele ellene, igen, így meg úgy. Szóval hogy látod most a magyar teniszt abból a tekintetben, mert egyszer ezt már felvettettük, hogy ez valami furangzi, de hogy így most ez egy aranykor már olyan szempontból, hogy lehet még ennyire sok jó teniszezőnk mondjuk így a top 100-ban, mondjuk ez a kettő, ami van, de hogy a top 50-ben, ugye?
3: Nehéz téma, nehéz kérdés, mert most ugye Magyarország nem egy nagy ország. És most ha megnézzük a elit, tehát a világ tenisznek az élmezőni, azért van két top 100-os férfi játékosunk, meg van, ha jól tudom, három top 100-os női játékosunk, az egyedülálló. Hogyha azt nézünk, hogy mennyire költséges, vagy mennyire drága a tenisz. Biztos, hogy kevesebben teniszednek, mint 20 éve, 30 éve. Nem azért, mert ugye drága, hanem azért, mert szerintem a mai fiatal generáció azok már, tehát hogy mondjam, ilyen elkényelmesedte, ugye számít, ugye meg okostelefon korszakban élünk. Tehát ebből a szempontból azt mondom, hogy rosszabb a helyzet. Remélem, hogy megfordul, és akkor jobb lesz. De most ugye én szerintem egy többi sportágatnál is szerintem egy picit, tehát minden sportágban én úgy érzem, hogy egyre kevesebben így komolyan a sportágat.
4: Még az jutott nekem eszembe, hogy említettük, hogy vagy te mondtad, hogy 9, valahol mint a 8-at is, lehet, hogy nem is tudtad, hogy voltál 8. is a magyar ranglistán, de ezt csak félig mondom komolyan. Szóval a 9. biztos voltál, mert azt mondtad, hogy tudsz mondjuk a világ ranglistán, vagy az ATP-n olyan versenyzőt, ugye cukorbeteget, azt tudunk, aki nemrég mondjuk Grand Slamet is nyert, hogy van olyan teniszező, akiről tudsz, hogy mondjuk top 1000-ben van, és van halláskárosodás, és úgy játszik, hogy mondjuk hallókészülékkel.
3: Igen, igen, van két játékosról tudom. Az egyik az egy dél-koreai stráf, aki érdekes módon volt a tokiói szigetlimpián is, szóval ki a szolános le betegere, aztán betegen vállalta a játékot, és ugye a későbbi gyógyszerosztól kapott ki, aki pár éve, még a ha jól emlékszem, akkor a 120-130 környékén volt a világranglistán. Wow. Egyébként a magyarok jól ismerik őt, mert játszottak már vele. Ha jól tudom, akkor a Valkusz Máté játszott vele. Így van, tehát a koreai Dachiliról van szó. Szóval a másik játékos, amit az előbb említettem, egy orosz, akivel játszottam a döntőben Tokióban. Neki is van ATP ranglistája, most jelenleg nem tudom hol áll, de már van ranglistája, ATP ranglistája.
4: Uh-huh. És akkor jól értem, top 200-asról beszéltünk, az a koreai srác.
2: 122. aha, volt, azt hiszem, most nem akarok.
3: Igen, igen.
4: Uh-huh. És akkor ő ott volt a dróban, a tavaly Tokióban.
3: Igen, igen. Aha. Hát ilyen tavaly Tokióban, akkor az aktuális ATP világranglistán szerintem olyan 600-700 uh-huh. körül volt.
4: Uh-huh. Jó, hát akkor ez azt jelenti, hogy az, amit most a te esetedben itt a magyar ranglistán látunk trendet, hogy ott tudsz lenni az élmezőnyben, ez végül is igaz globális szinten is, mert azért a top 200, a 100 körül az az szuper elit. Mert ugye a top 100-at szokták úgy venni, hogy az egy ilyen nagyon nagy mérföldkő, de akkor a kb. 120-dik, akkor az azt jelenti, hogy ez a minta, ez globálisan is tud működni. Kicsit bulvárkodunk, hogy azt tudom, nekem nem is tudom, amikor legutóbb összefutottunk, akkor említetted, hogy nemrég edzettél a Marozsán Fábiánnal, de hogy ezek szerint akkor itt bólogattál, amikor a Lóri mondta, hogy Fucsóval is, hogy akkor vele is játszottál már.
3: Igen, igen.
4: Edzettél, vagy volt valami OB? Fucsóval
3: játszottam itthon, ugye hazai bajnokságban. Még akkor volt, amikor a Fucsovics megnyerte a Wimbledont juniorba. Tehát ez már kicsit régen volt. Egy nagyon jó meccset játszottam vele, igaz, kikaptam tőle. Ami még érdekes, hogy a Marozsán Fábiánnal is játszottam, akkor itthon egy ilyen nemzetközi teniszversenyen, ha olyan mértem 2015-ben, tehát akkor még nagyon fiatal volt, akkor ugye, de már akkor is ugye terséges volt, meg korosztályban pont akkor volt magyar bajnok. Itt, ami még nagyon érdekes, hogy ugye beszélgettünk már erről, hogy a épp tenisz, meg hallásszerű tenisz között mi a különbség. És akkor ugye készültem valamilyen nemzetközi hallásszerű verszerre, és akkor amikor a Fábiánnal játszottam, az nekem az egy ilyen felkészülési verszem volt nekem a nemzetközi verszerre jussz, akkor már akkor ott úgy értettem, hogy, hogy levettem a két hallókészüléket.
2: Wow.
3: És érdekes módon egy nagyon jó mastot játszottam bele, és akkor, akkor még, ugye még fiatal volt, tehát akkor még meg tudtam beérni. De hát ugye ma már ugye láthatjuk, hogy Fábián hova fejlődött. De nagyon sokat fejlődött, tehát most már nem biztos, hogy lenne szoncom ellene.
4: Nagyon szerényen mesélted el, de azért a rövid verzió az, hogy te megverted Marozsán Fábiánt a halókészülék nélkül, szóval azt én azért most egy így kompresszálom. Gratulálok.
2: Szintem is.
4: Azért nem rossz. És a mondj,
2: nem, azon gondolkodtam, hogy mihez még kicsit visszakanyarodhatunk, illetve elkezdtünk erről beszélni az adás előtt, hogy ugye volt ez 2023-ban az Australian Open meghirdette, hogy egy ilyen felvezető versenyként Sigetek és Nagyot Halóknak is indul egy külön verseny. Hogy áll ez most így nemzetközileg más Grand Slam-ek esetében? Mennyire várható, hogy mondjuk lesz egy nyitás ilyen irányba is?
3: Nagyon, tehát ugye jól mondod, tehát hogy ugye most egyelőre csak Australian Open van nekünk, ugye a hallásszerültetnek. Nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb fogunk majd tudni játszani a többi Grand Slam helyszíneken. Roland Garroson elindult egy ilyen folyamat, ugye 23-ban meghívtak minket Andreával, az edzőmmel egy ilyen bemutató meccs keretében, ugye egy bemutató meccset kellett játszani, ugye ez volt 23-ban, 24-ben is volt egy bemutató meccs, ugye akkor az Ausztrálokat hívták meg, és akkor abban bíztam, hogy tavaly például 25-ben már nem bemutató meccset, hanem rendes teniszversen nekünk, de sajnos nem, egyelőre nem tartunk ott, pedig a franciák nagyon akarnak próbálkozni. Most a Roland Garrosnál pattan a labda, ugye? Rajtuk múlik, hogy most akarják, vagy támogatnak-e minket. Nagyon bűnöm abban, hogy ott is lesz majd egy ilyen verszen. Többi helyeken még egyelőre semmi információm nincsen, tehát ugye Wimbledonban, ugye a Open-en még egyelőre semmi nincsen. Nagyon remélem, hogy nyitottak lesznek, és akkor partnerek lesznek, és akkor előbb-utóbb ott is fogunk majd tudni játszani.
2: Hol játszol a legszívesebben?
3: Hát ugye lesz tűzben a Grand Slam helyszíneken.
2: Igen, de melyik lenne az ezek közül, a felsoroltak közül?
3: Hát így most igazából mindegyik más ugye más élmény lenne ott játszani. Nekem szerencsém volt, mert ugye voltam már a Supernen is, meg a Roland Garroson is nézőként. Mindegyiknek más feelingje van. Talán a Wimbledon, ugye, mert ott a tradíció, ugye, ami nagyon különleges, ugye, mert ott volt az első teniszverseny, ugye, amikor beindult ez a tenisz sportában, ugye a nemzetközi verseny, meg ugye szíven játszanak, de nem egy megszokott pályafelület, ugye leggyakrabban a szalakon meg keménypályán játszunk, együnk, versenyzünk. Tehát ugye a tradíció meg a pályaborítás miatt talán Wimbledonban játszani klasszívoszokban.
4: És Füvön ugye itthon van egy nem hivatalos pálya, mennyire tudom, nem tudom, hogy van-e azóta, meg azon túl, van egy ilyen privát pálya Balaton mellett, én arról tudok, hogy azon lehet néha játszani.
2: De az esztergomi pálya van, még nem tudom, hogy most ez, hogy áll most, hogy van-e még?
3: Hát ugye, annyit tudok, hogy Esztergomban van egy privát teniszpálya, ami klubként működik, tehát lehet bérelni. Na, tehát lehet bérelni hivatalosan, ugye?
4: Ezt hiányosságom, ezt nem tudtam, szóval az egy public tenisz facility.
3: Igen. A többi a gyakorlatilag magánpálya, ahogy előbb említetted, hogy a Balatonon is van, ugye, tehát a profit tenisztezők ugye ott készülnek, ugye, mert máshol nem tudnak. Meg a mi erős egy ilyen személyes tapasztalat, ugye, ha emlékszem, tavaly játszottam Zebegénbe,

0: Igen, a tenyeres ütésem, de igazából én azt gondolom, hogy ugye szalakon, tehát ugye szalakon nőttem fel, tehát nekem az a szalak nekem az egy ilyen komfortzóna, tehát nekem az a otthonos környezetem, de meg hát ugye debreceni vagyok, tehát ugye Debrecenben nagyon sokáig nem is volt kemény pálya. Szóval, de szerencsére megtanultam játszani kemény pályán, tehát úgy, hogy most így azt tudom mondani, hogy
1: Nyertél egy Grand Slamet kemény
2: és
1: pályán,
2: az, a Tokió is kemény pályán volt?
0: Igen.
2: Tehát akkor megy a kemény pálya is
1: Megy
2: azért.
1: kemény pályán.
0: Igen, tehát már nagyon régóta ugye Budapesten készülök ezzel. Ugye itt Pesten ugye vannak kemény pályák, tehát ott megedződtem, tehát az eleje nagyon szokatlan volt, de aztán fel tudtam menni a ritmus, tehát ott, most már ott is jól érzem magam.
1: Lehet, hogy kicsit beszélhetnénk. Nekünk van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen modus operandi picit ebben a műsorban, hogy a Grand Slamek azok, meg valószínűleg bármilyen tenisz sajtó esetében ez egy ilyen természetes taktust csinál, hogy ahogy jönnek a Grand Slamek, azok ilyen, most is mennyit beszéltünk már a Grand Slamekről, azok így felfűzik a teniszévet, és akkor szoktunk a aktuális Grand Slam után beszélgetni a Grand Slamről, ami elmúlt, és a következő Grand Slam felvezetéseként. Úgyhogy ez egy ilyen visszatérő blokkunk, amivel beszoktuk vonni természetesen a vendégeinket is, úgyhogy én azt javaslom, hogy...
2: Ráadásul itt már a füves témát ugye elkezdtük így pedzegetni.
1: Igen,
2: szóval nézted-e a Wimbledont, és mit láttál most a mezőny alakulásán? Miket lehet levonni ebből a mostani eredményekből? Mind női, mind férfi vonal, mert a női is nagyon érdekes volt, hogy két csajátékos játszott.
0: Igen, hát ugye amire számítottam, ugye az be is jött, tehát Sinnert, Djokovicot felálltam ugye a négybe. Alcaraz nem indult, ugye, mert sérült. Ugye Alcaraz, meg Sinner, Djokovic, ők hárman viszik el a prímet. Ugye, és ugye Sinner ugye meg is nyerte a Wimbledont. Ami meglepetés volt, hogy Roland Garroson ugye nem tudtam, tehát nem tudtam megnyerni sem idén, sem tavaly, pedig nagyon közel volt, mert ugye Alcaraz nem indult idén, és volt egy nagyon jó nyerő szériája, egészen a Indian Wells torna óta szóra nyerte a tornákat, és akkor pont a Roland Garroson az egyik, ugye Grand Slam egyik legfontosabb versenyen egyszerűen kipukkadt. Ugye hőfőben rosszul lett, izom görcse lett, aztán gyakorlatilag tehát ugye komoly esélye volt, és nem.
2: Ugye
0: tehát már magát verte meg.
2: Kétszer hátrány volt, tehát már úgy értem, hogy neki ugye kétszer előnyből vesztett el ugye a Cserundolo ellen, aki egy jóval alacsonyabban rangsorolt játékos. De mit szóltál ez a győzelemhez? Tehát ez papírforma volt szerinted? Látva, hát nem ezt a formát, de egyébként az egész éves teljesítményét Sinnernek.
0: Igen. Tehát ahogy említettem, hogy Alcaraz Sinner, ők ketten uralják most a mai teni. Elképesztő gyors tempóba játszanak.
2: Neked egyébként melyik áll közelebb, úgy játékban is, Először játékból kérdezem, másrészt meg, hogy így nem tudom kivel.

0: szimpatizálsz?
1: Hát...
0: Ha van ilyen.
1: Én kívülállóként, ugye, mert ugye én Féderel drukkel vagyok.
2: Nem mindegy, ez egy másik erős vonal, hogy kinek mi van a, nem tudom, vádliára tetoválva.
0: Igen, de kétkezes forrákot tűz, nem?
1: Igen.
2: Ez előfordul, szóval ilyen van, hogy
0: van Federer, ilyen ez a kombináció, ez létezik. Ilyen,
2: Die Hard, Federer fan, és kétkezes fonák. Ezt jól letetted az asztalra, hogy akkor Federer vagy kicsoda. Bocs, igen, szóval Sinner, hogy Alcaraz, aki ugye ez volt az.
1: Hát igen, ilyen ők ketten uralják. Sinnernek ugye mindenhonnan elképesztő szabadséggel üti meg a labdát. Ugye tenyeres oldalról, fonák oldalról, adogatás oldalról. És elképesztő láb munkája van. Viszont ugye kiszámíthatóbb a játéka. Tehát lehet tudni, hogy ő folyamatosan üti nagy szabadséggel a labdákat. Alcaraznál, ugye, ő már egy kicsit változatosabb játékstílusa van, ugye, mert nagy szeretettel jár föl a hálóra, lerövdíteni a labdamláteket, elég sokszor ejt, ugye, még a legváratlanabb helyzetben üt ilyen rövidítéseket, ő változatosabb a játék, de ugyanúgy neki is nagyon jó lábmunkája van. Tehát ebben különböznek, és emiatt ugye, amint az előbb felszoroltam, hogy ugye ők vannak most nagyon elő, a többiek még próbálnak ugye feljönni, felvenni a tempót.
2: És egyébként szerintetek meg ez kicsit arra is rácsatolnék, hogy ugye 41 éves vagy most, ugye te egy ilyen viszonyítási alapot mondtál Fucsóval, ezt most csak azért mondom, meg eszembe jutott, ugye Alcarazt még oda soroljuk, ugye most a rulerek közé, csak ő már nem fél éve nem teniszezik, hogy te neked mi a titkod, hogy ilyen, mert ugye te egy aktív teniszező vagy, 41 évesen, hogy te hogy tudsz ilyen fit maradni, vagy hogy tudtál, illetve voltak-e ilyen nagyobb, nem is tudom, pauzák, sérülések, amiből vissza kellett jönni, és hogy szerintünk Alcaraznak ez a visszaút, ez sima lesz-e? Tehát, hogy így beszélhetünk-e róla úgy, ahogy fél évvel ezelőttig beszéltünk róla, mert azért ez valami komoly dolog lehet, azt hiszem, hogy csuklóról van szó, igen. De azért most második rendszemet hagyja ki, hogy ebből hogy lehet egy ilyen hosszabb sztoriból. Tehát magadra vonatkoztatva az a fő kérdés, aztán visszajöhetünk itt a Grand Slam analízisre.
0: Igen. Ez egy nagy téma most, ez az egész longevity, hogy most beépíthetnénk, de hogy tényleg itt ez a lényeg, hogy te hogy csinálod ezt.
1: Igen, nagyon figyelek a regenerációra. Nagyon fontos, tehát, hogy egyrészt előtt alapos bemelegítés, mobilizálás, dinamikus nyújtások, és akkor egyrészt utáni levezetészet, nyújtások, ezekre nagyon figyelek.
0: Bocsát, egy kérdés csak, hogy így közbeszólok, hogy ez látsz magadon is változást abban, meg úgy, mondjam, a környezetben, hogy erre nagyobb a figyelem? Tehát, hogy mit tudom én, 20 éve még te se figyeltél ezt még annyira, vagy nem? Ez erre is kíváncsi vagyok, hogy ez
1: igen,
0: hogy
1: nézett. Igen, tehát ezt még fiatal koromban még nem nagyon figyeltem erre. Ugye? Ami még nagyon fontos, hogy ugye fontos az alvás, fontos a táplálkozás, ugye, mert ezek a sok kis apró dolgok, azok így együtt, mert sokat tudnak segíteni. Massza, gyógyfürdő, gyógytorna, jóga, ezeket így napi szinten csinálom, tehát figyelek erre. És úgy gondolom, hogy emiatt is köszönhető, hogy tudok még játszani, még 40 éve szerint. Ugye lehet látni, hogy, hogy folyamatosan fejlődik, ugye, hát hogy mondjam, a sporttudomány. Ugye Wawrinka is ugye 40 év az elmúlt már, és még mindig játszik. Ugye Federer is ugye 37-38 éve szerint hagyták abba, ugye, meg Nadal is. Biztos vagyok benne, hogy ők is nagyon, nagyon figyeltek erre. Tehát nem szottan ütöttek, hanem a teniszpályán kívül is nagyon figyeltek arra, hogy minél tovább tudjanak. Vagy tudtak ilyen magas szinten teniszezni. Voltak kisebb szérüléseim, és akkor csináltam ezt a gyógytornát, a regenerációt, meg különböző kezelésekre jártam. Tehát voltak ilyen kisebb, nagyobb szérüléseim, de szerencsére ilyen súlyos szérülések még nem voltak. És amikor vannak ezek a kisebb szérülések, ilyen mikroszélőszek, iromszélőszek, iromhúzódások, stb. Még ezekből is mindig tarlok, hogy legközelebb ne fordulhasson elő. Mert volt már olyan, hogy kétszer előjött ez a probléma, háromszor előjött ez a probléma, és akkor már arra figyeltem, hogy akkor ilyen megelőző, ilyen prevenciós gyakorlatokat csináltam, hogy ne legyen még több ugyanolyan félő. Tehát ebből is nagyon sokat tanultam, így megismertem ugye a saját tesztemet. Elkeresztre visszatérve, ugye ő neki egy nagyon makos szélőse van, tehát ilyen cukló szélősz, ami nagyon fontos ugye a tenőben, ugye az a cukló. Mert ugye, amíg nem jön rendben, addig nem úgy tud tenítezni. Csinálja, gondolom, ezt a prevenciós gyakorlatokat, és nagyon, nagyon remélem, hogy minél hamarabb vissza tud térni a teniszpályára.
2: Hát ha jól emlékszem, például a Team volt az, akinek szintén csuklója volt, és abból vissza se tudott nagyon jönni, mert megnyerte a US Open-t, és utána ment.
0: Nem lehet tudni, hogy azt mondjuk, hogy csukló az egy ilyen nagyon általános, lehet, hogy ott valami nagyon speciális dolog volt. Ezt nem tudom, meg igazából a Alcaraznál se tudom, mert ugye neki meg már volt egy, ha jól emlékszem, egyébként akkor is csuklósérülés volt, de most ezt nem akarok hülyeséget mondani, amikor ugye ki kellett hagyni egy hosszabb időszakot neki, és amiről egyébként ez a Netflixes rövid sorozat is, vagy legalábbis nem arról szól, de hogy részben arról, hogy hogyan tér végül is vissza, és az ott egyébként mentálisan az látszott abból, hogy nagyon megszenvedte ezt, most nem tudom, hogy ez most hogy lesz. Talán ez a legnehezebb része, hogy legalábbis akkor arról beszélt, hogy az önbizalma nem olyan, hogy nem meri megütni, hogy nem meri azokat csinálni.
1: Igen,
0: tényleg így van, hogy...
2: Hát meg az is szerintem, hogy ja, én láttam valamilyen utalást erre, ha jól értettem, hogy van egy olyan sérülés, ami lehet, hogy tényleg egy viszmajor, mert ott nem tudom, nem melegítettél be, vagy egy krónikus valami kialakul, és akkor nem hagytál időt a rehabra, a kikurálásra, hogy ez elmenjen. És akkor ez az, amire utaltam, én valami ilyesmit értettem, olvastam, hogy ott van egy inherens technikai anomália, hogy valami, és akkor ott láttam is képeket, ami nekem fel se tűnt az ő
0: az ütés
2: technika, ami lehet olyan, hogy ez egyszerűen, nem tudom, biológiailag csinál egy sérülést, és az egyszerűen nem ilyen, ha úgy tetszik, nem gyógyítható. Mert az egy nagyon szar hír lehet, hogyha van egy tényleg, van ilyen tenisz, vagy valaki olyan technikával játszik, ami igazából testromboló, tehát hogy Valami, tehát amikor extrém, az extrémig elviszed mondjuk a csukló tartást, a ráborítást, a nem tudom, az ilyen facsarásokat.
1: Igen, igen, tehát ugye a csukló, hát az a legérzékenyebb terület. Ugye előbb említetted, hogy a Dominic Thiemnek is volt ilyen problémája, és nem adulta, nem, tehát gyakorlatilag visszavonult. Ugyanúgy volt Del Potrónál is.
0: Ott a térd is mondjuk brutálisan, ugye, amikor eltört a...
1: Igen, tehát igen, ő többször is próbált visszajönni, de már nem tudott a toppa lenni. Tehát a csukló a legérzékenyebb területje a teniszedőknél.
2: Nem is tudtam.
1: Többi az ilyen másodlagos, tehát a boka, térd, stb. A csukló a legveszélyesebb, legérzékenyebb. Mm. Nagyon remélem, hogy elkeresne, ugye még fiatal, tehát remélem, hogy vissza fog jönni, de ez nem lehet ígérni, hogy 100%-ban vissza tud jönni. Ugye még azt is tudni kell, hogy nagy szövesség előti a labdán. Tehát ez a kettő lehet, hogy összefügg.
2: Igen, igen, erre utaltam.
0: Igen, tehát ez extrém a terhelés, igen, ahogy ezt ő csinálja. Igen, igen, igen.
1: Alap vannak, ugye, a szokló. Hát, nagyon bízom benne, hogy visszafogjon, mert szerintem egy nagyon fontos ugye a tenisz sportárnak, hogy legyen egy jó játékos. Mert az egy vonzó személyiség, ugye, a többieknek, akik nézik a teniszt.
0: Adódik is a kérdés igazából, hogy ha ő kiesik, ne legyen így. Most kiesett egy időre, azt már láttuk, hogy az milyen. Hogy, te hogy látod, hogy mennyire boríthatja föl a teniszmezőnyt, vagy hogy egyáltalán milyen ez a mostani top 100-as, top 50-es, top 10-es mezőny, mert nagyon érdekes, ott is tulajdonképpen bizonyosítom, ez ilyen anomáliák voltak ennek köszönhető, hogy ugye egy Ozsi Eliasszim, aki nagyon jó teniszező, de azért nem a harmadik a világon. Ugye Wimbledonban most harmadikként játszott, az egyébként hetedik, vagy talán kilencedik Djokovic-sal, aki végül is aztán ugye felül tudott kerekedni rajta. Szóval, hogy úgy tűnik egy picit, mintha most nem lenne olyan nagy mélysége a tenisznek, mint mondjuk volt tényleg a Murray-ék féle időszakban. Azért direkt a Murray-t mondom, mert hogy ugye ő is egy olyan valaki volt, aki azért sok minden nyert, de nem volt, meg világ első is volt, de hogy rajta kívül is még sokan voltak, a Wawrinka, tényleg a Del Potro, tehát ez egy nagyon erős mezőnynek
2: sűrű volt,
0: tényleg ez a top 10, baromi sűrű volt, egymást is úgy megveregették, és az igazság, hogy elég jó színvonalú teniszt is hoztak, mintha én most az az érzésem, hogy nem látom ezt ugyanúgy.
1: Igen, igen.
0: És ugye a Djokovic előbb vagy utóbb ki fog szállni, tehát azzal lehet számolni. Tehát, vagy soha. Jó, oké, igen. Peti, az be.
1: Igen. Tehát nagyon jól látod. Most kicsit egy hangúvá vált. Ugye Finnerre akarod. Ugye vittük a Primet. A többiek meg ugye nagyon nehezen tudják megvenni. Hát nagyon bízom abban, hogy a fiatalabbak közül jönnek majd újabb játékosok. Hát egyelőre még várni kell.
2: És kiket látsz most teniszező szemmel, mert most mi is fel tudjuk sorolni azt, amit így így mutatnak a trendek, de hogy így teniszező szemmel neked, mit ugye vannak ezek a most Fonszéka, stb. Neked, te kiben látsz sanszt, hogy jó lehet, és egy Grand Slam nyert. Ugye ezt szokták mondani, hogy kiben látsz Grand Slam nyertest, mert azért tényleg egy olyan szint, ami...
1: Most fiatalán nem tudnék most így neveket mondani. Hát ugye volt ez a Holger Rune, ugye, aki juniorban első volt. Most éppen ugye ő is szerül, tehát most így hihetlen nem tudok neveket mondani. meg ugye juniorban még annyira nem, tehát ugye őket csak a versenyeken lehet nőni, tehát tévében nem, ugye nem látjuk őket.
2: Ja, bár mostanában... Nem is rájuk gondoltam, de értem. Amúgy valószínűleg tényleg ilyen, ez egy ilyen lutri ezeket így bemondani. Azt látod, hogy jó, hát ügyes Fonszik, hogy elvert a Djokovicot Roland Garroson, hát azokban látsz, tehát hogy abban azért bele lehetett látni egy csomó
0: van
2: dolgot.
0: Van potenciál benne.
2: Igen, aztán utána meg nem sok. Én még majd azt nem tudom, hogy lehet, hogy ezzel a US Open ilyen esélylatolgatást is letudtuk körülbelül, vagy legalábbis lehet így extrapolálni, hogy mit tudnánk mondani.
3: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
4: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

0: csinálta, ki van borulva, hogy ildik, hogy szép mondom, mit művel. Most csetepatél, hogy most után fogunk járni annak, hogy a pasi valójában mit gondol Ildikóról, és milyennek az egész problémának az alapja, hogyha kövestek, hogy kiderítsük, hogy mi is a pasival.
1: Jó, nem, csak kíváncsi lettem volna, hogyha reggel úgy ezt megcsinálja, akkor izé, akkor rám mit mondtál volna? Senkire nem tartozik ez az egész.
0: Te vagy a párja. Szia, már találkoztunk, Zola.
2: Hello.
0: Szia, keresztem ezt a valóságot?
2: Tamás.
0: Szia Tamás, mi a baj? Már hallottuk, hogy most volt egy probléma. Elmondod neki, mi a baj?
2: Hát nem kéne így adásba betenni, szerintem, mert nem publikus szavakkal mondanám el, de...
0: Finoman mondd csak el, mit történt, mi a baj?
2: Nem, ez egy kicsit buta volt tőle, hogy lehúztam már és megmutattam, mert én nem tartottam eddig egy kurvának, de most...
0: Éppen azon tűnődtünk Malkával, hogy van rajta melltartó. Himbi-limbi. Nincsen neki! Ó, nincsen neki! Majdnem levette pedig, látod? Majdnem levette.
2: Nem gondolt át szerint én is egy kicsikét hirtelen.
0: Ez már sok volt szerintem?
2: Nem, a bikiniben jó, lássák, mert az jó. Arra való, de az, hogy adásba lehúzza, az azért az én barátom éneket ne csinálni.
0: Meg az Ildikó mindezt a show kedvéért csinálta, ezt a kis mozdulatot, amíg alapvetően semmi nem volt.
2: A show kedvéért csinálta, nekem ne égess el mindenki előtt.
0: Ez remélhető téged szerintem. Hiszen itt volt egy tanga a fürdőruhában, ami eléggé szexi volt. Megnyert ezt a mai műsort, de. És nem azért nyerte meg, mert ezt lehúzta. Gondolj csak bele.
2: Jó, de
0: vagy ha ezért nyerte meg, nem vagy lebüszke?
2: Nem.
0: Világos. Az ember a másikat nem az alatt megítéli meg, hogy a barátnője egy műsorban csinál egy ilyen mozdulatot. Azért jött ide, mert szexinek érzi magát, mert te általad szexinek érzi magát. Te elkísérted, bíztál benne, felment a színpadra, és semmi ott nem csinál, sőt semmi ott nem mondott, ami arra utalna, hogy egy rossz életű, akár...
2: Most én elmondom neked, hogy ezt nem egy emberrel beszélgettük itt, amíg ment ez a műsor, és ők is megmondták, hogy ezt nyugodtan kihagyhatta volna, és ezt átgondolhatta volna. Uh-huh. Műsorvezetőtől, versenyzőktől kezdve mindenki elmondta.
0: No, hát akkor nézzük, hogy szexi vagy nem szexi a hölgy, megnézzük-e őt, melltartó nélkül, fürdőruhában. Igen, hát hogy ne, persze. Nyilván, köszi, mindjárt találkozunk.
3: Jó, álljon fel egy kicsit, Tamás, gyere. Köszönöm
0: szépen, mondd el neki, az egész dologról mi a vélemény. Komoly a frankon mondja a véleményed, a más komoly dologról, hogy ő reagál. Mondd el a könyvemben.
4: Nagyon lakni vagy, de ez egy mai hír, hogy Orbán rendelettel írta fel a bíróság ítéletét. Az operatív törzs döntött a sajtó beengedéséről a kórházba, ez egy reggeli hír. Meglep téged?
5: Dehogy lep meg, hát amit Orbán akar, az úgy lesz, ha véletlenül egy bíróság másképp dönt, és visszamenőleg azt mondja, hogy ez is ez nem volt szabályos, nem volt törvényes, hát akkor majd megváltoztatjuk, hozunk egy rendeletet, és akkor nem ez fog dönteni, hanem amaz fog dönteni.
6: Olyan jó dolog, hogy van ez a Mária Rádió. Olyan jó, hogy mondjam, sok helyre eljuthatunk. Én nagyon szeretem hallgatni. Sokszor, amikor mint nem írok, vagy valami nem fontos dolgot csinálok,

0: hogy mondjam, nem kell védekezni. A híradóban mindig valahogy sokkolják az embert. Ez történt, az történt, az ember akkor kétségben is esik meg minden. De már a rádió olyan kerek, olyan ilyen poha, hogy az ember hallgatja és épül a lelke, szépül, megnyugszik, erő, lendület, bátorság tölt el.
1: Van, hogy én már katonának érzem mondjuk magam, hogy harcolunk, hogy fegyverkezünk már, mint a lelkünkben, tehát, hogy harcban állunk, a puskapor a levegőben, tehát egy háborús készülődésben vagyunk állandóan.
2: Állandó harcot akar jelezni, mutatni, és így akarja valószínűleg harci készültségben tartani a híveit. Azt akarja jelezni nekik, hogy egy pillanatra sem szabad nyugodtan hátradőlni, hiszen az ellenség itt van a körünkben. Ki az ellenség? Hát te meg én, akik nem szeretik, nem támogatják, ellenzik vagy személyében, vagy politikailag mindazt, amit csinál. Itt az ellenség. Állandóan harckészültségben kell lenni, és ez nem csak a mindennapokra érti, és a kisebb-nagyobb dolgokban, hát akár a vírussal szemben, itt a járvány idején is hányszor hall.

van vele, és amúgy az a munkatársaim hát lelkesen dolgoznak, de hát hogy élek, de miből élek? Úgyhogy én biztatom a Mária Rádió hallgatókat, hogy ne csak fogyasztói, hanem támogatói is legyünk ennek a rádiónak. Adja az Úr tényleg, hogy mondjam, segítsük, hogy tényleg működni tudjon ez a szép adó.

0: tudják, vagy akik segítenek neki, ismerik őt nagyon közelről, és tudják, hogy mik az ő fő kívánságai, mik az ő fő szóhasználatai.
1: Tehát, hogy a maga a műsor készítésbe is, ha bevonjuk magunkat, hajrá! Adja az Isten, hogy Mária Rádió, mindannyiunk rádiója legyen, itt a Kárpát-medencében. Dicsértessen be Jézus Krisztus!
2: Ez a Lamecsú hangja.
3: Szereted
2: a
3: kísérletező
2: zenéket?
3: Válogatásokat?
2: Az.
3: Experimentál.
2: Teg.
3: Experimentál.
2: Teg.
3: Alatt.
2: Több.
3: Alatt.
2: Műsort.
3: Alatt.
2: Is.
3: Találsz.
2: Ebben.
3: A.
2: Műfajban.
3: Például.
2: Donát Kacsa.
3: Klub.
2: Kacsa Klub.
3: Paikka.
2: Vagy.
3: Havi.
2: Zaj.
3: Műsoraink.
2: Lamecsú Rádió.

0: Így van. Kedves hallgatók, üdvözlünk benneteket a műsorban. Értehallgatás 200-valahanyadik rész. Megjártuk. Valamelyik való világban mondta ezt egyszer az egyik...
1: Mit jártunk meg?
0: Egyik debil, hogy megjártuk Tohonyát, Boronyát. A Tolnát, Baranyát helyett. És kicsit így vagyunk vele. Mi is megjártuk Tohonyát, Boronyát a hétvégén. Fingországban voltunk az erdőbe. Rángatóztunk 20 percet, ezért kifizették a repülőjegyet, hogy ezt csináljuk.
1: De még előtte volt Zsoleszkának a segélybulia.
0: Kezdjük azzal? Jó, én azon a hétvégén voltam azon is, meg aztán másnap a holland és az olasz zenekaron is, a kriptában. A Zsoleszka segélybulia az ahhoz képest, hát kurva hosszú volt, nagyon fárasztó volt, 8 zenekar volt, úgyhogy az eléggé kimerítő volt az elejétől a végéig ott lenni, de egyébként tök sok pénz összejött, meg szerintem ilyen szuper hangulatú buli volt, ilyen teltház volt, de nem ez a nagyon kellemetlen teltház, hanem ilyen pont jó. Tehát nem az, amikor már ilyen annyira sokan vannak, hogy így nem lehet megmozdulni, valószínűleg ez amiatt is volt, hogy meleg volt, és ezért a tömegnek egy része mindig kint volt a cigizőbe. Hát ami engem leginkább éri...
1: Ami a szabad ég.
0: Igen.
1: Ami a szabad ég, az a cigiző.
0: Hát az. Hát nem néztem meg mindent, ezt bevallom hősiesen. Nem is emlékszem. A Tunga Penetráns az kurva jó volt, szerintem ez volt az eddigi egyik legjobb koncertjük. Nagyon jó az a felállás, hogy Mizsei dobolt, és csak egy gitár, és Hegymegi basszusgitár.
1: De hát ez csak ideiglenes, nem?
0: Hát ideiglenes, de ez most nekem nagyon tetszett, mert a Mizsai nagyon durán így egybetartotta az egészet, meg ilyen azért az is érződik rajta, hogy most kb. Egy hónapig folyamatosan dobolt, vagy nem tudom mennyi ideig, tehát ugye nagyon a szokásosnál is szerintem még keményebben, meg feszesebben nyomta, és akkor a Willi az játszott össze-vissza, és akkor Hegymegi meg igazából egyre faszább basszusgitáros szerintem, úgyhogy nagyon jól egybeállt az egész, és játszottak iszonyat feldolgozásokat. Azok is jók voltak.
1: Többet is.
0: Aha, van az a rövid, az a náci űző, vagy valami ilyesmi, azzal kezdtek, és aztán volt a punkvallomás, meg a... Fú, melyik volt? Az a számban azon, hogy a punk a skin, a skinhead az hardcore. Mit vársz a világtól? Azt.
1: És akkor ismerték?
0: De nem, meg hát ugye ők voltak az első zenekar. De ott állt előttem a Zsolesz, mikor ment a punkvallomás, és oda szaladt hozzá a Marányi Levi, úgy hívják azt a Győri Skinhead srácot, és kérdezte neki, hogy Zsolesz, miért nem te énekelsz? És a Zsolesz azt mondta, azért, mert nincs lábam. Az aranyos volt. Szafasza, igen, ja, mit néztem még meg, ami tetszett? Fú, nehéz ugye átgondolni.
1: Milyen volt a Fusism? Amikor megkezdtem, hogy volt a Fusism, azt mondtad, hogy csak adásban vagy halandó velem beszélni erről.
0: Fú, az a baj, hogy egy kicsit elfelejtettem. Abszolút ilyen defekt szintér revival hangulat volt, tehát hogy mondjuk az így nagyon megmaradt bennem, hogy a Ricsi az utolsó kurva hosszú számnak a negyedénél elszakítja a húrt, mutatja a zenekarának, kivesz a tokból egy másik gitárt, és elkezdi, felveszi, és bedugja, és elkezdi használni hangolás nélkül, és brutál hamis az egész, és akkor most már lenyomják, és akkor lenyomja úgy, hogy ilyen kurva hamis, ez akár történtett volna 2012-ben is, mint ahogy valószínűleg történt is. Amúgy tök jó, tök jó koncert volt. Nekem eszembe jutatta azt az időszakot, én kb. Akkor végeztem a gimnáziumban, amikor ők megjelentek, akkor voltam ilyen 11-12. Osztályos, és így azt éreztem, hogy ez a legjobb zenekar a világon kb. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, meg nagyon-nagyon pont ilyesmibe voltam akkor, nem tudom, ilyen Embrace, meg így a Discord Records-nak a felfedezése, meg ilyenek.
1: Erről most csak az e-mail címet tanúskodik.
0: Így van. Meg mit tudom én, ja, meg ezek akkoriban ismertem meg a súgát. Tehát kb. Minden, amiből így összeáll a Fusism, azt így akkoriban ismertem meg, és nagyon akkor nagyon tetszett, meg nagyon szerettem. A kursokat is hallgattam. Meg hát nyilván egy csomószor játszott. Hát semmi. már úgy értem, hogy így ott voltak meg minden, de hogy nem volt ilyen, nem volt az, hogy azok az arcok, akik akkoriban szerették, azok most így énekelték volna a szövegeket. Az Iván meg a Buda talán így, kicsit interaktívabbak.
1: Szóval akkor bár nem voltunk ott, de valószínűleg a Nesztére nagyobb megőrülés volt Veszprémbe, mint a Fűzőmre.
0: Hát
1: Pesten.
0: Ezt kimerem jelenteni. Bár valóban nem voltunk ott, de képeket azért láttam. De igen, ja, szóval így tök jó volt szerintem, hogy ezt beadták. Meg az is érdekes volt, hogy a dobos meg a basszusgitáros az életben nem ismertem volna fel, tök máshogy emlékeztem rájuk. Még valószínűleg az, mert nem találkoztam ők 10 éve, vagy 14, és lehet, hogy megváltozott a kinézetük. Lehet, hogy ők se ismerjenek fel engem. A Langa Léta kisfiút, aki akkoriban rajongott értük.
1: De csak értük.
0: Igen, már hogy a zenekarukért nem értük, azt tudom, hogy hívják őket. Ők voltak a Vörn Kidsben is, nem?
1: Dobos és basszusgitáros.
0: Ők voltak igen, a Vörn Kidsben, ugye? Az ugyanaz a ritmus szekció volt. Ja. Aztán, nem is, az a baj, nem emlékszem, mik voltak még, ezt lehet, hogy meg lehetett volna nézni, gyorsan rákeresek.
1: Monotónia? Azt tudom, hogy
0: azt nem néztem meg. Monománia, nem?
1: Monománia. Nem monotónia?
0: Hát a faszom tudja, de azt nem néztem meg. Azon, hogy te annyira geci
1: fáradt. Mert a monotónia az egy szomorúbb dolog, az olyan débütesebb, mint a monománia. A monománia az ilyen lelkes dolog.
0: Ez igaz.
1: Monománia az
0: monománia nevű. Monománia nevű.
1: Az ilyen davós cucc lenne. Monománia
0: igen.
1: Nevük?
0: Az, hát igen.
1: Olyan davósok.
0: Megy a japán kertbe davózás. Hát be kell valljam, hogy kb. Semmi más nem néztem meg. Minden koncert előtt ott próbáltam minél áramvonalasabbá tenni a váltást, hogy ne legyen kurva nagy késés.
1: De te voltál házigazda, nem?
0: Igen, és a koncertek alatt kb. Pihentem, tehát vagy így kimentem, vagy nem tudom. Ugye az is hozzátartozik, hogy előtte lévő este együtt veled, és barátainkkal ünnepeltük kedvesem születésnapját, és hajnali 4-kor feküdtem le, amit kb. Soha nem csinálok már, sőt nem kb., hanem így nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen, az esküvőnkön kb., és azután meg másnap dolgoztam, szóval geci fáradt voltam, úgyhogy minden lehetőséget kihasználtam arra, hogyha nem kell, amikor nem kellett bent lennem. Úgyhogy messzert csinéztem meg, de hallgattam a próbateremben, mert bementem egy kicsit lefeküdni a kanapéra, és fasza volt, kemény volt. Szeretik nagyon azt a zenekart, hogy az igazából tök jó látni, hogy így van egy ilyen zenekar, amire így nagyon...
1: Amit szeretnek. Jó érzés lehet egy zenekarnak, akit szeretnek.
0: Hát nem is az, hogy nekik, nem, de úgy, tehát így jó látni, hogy így belelkesednek az emberek ennyire egy bandára, hogy éneklik a szövegeket, meg minden.
1: Nem csak olyan, mint a többi zenekar, amit szeretniük kéne a közönségnek, de nem szeretik, valakit szeretnek is.
0: Így van. Na, ennyi, és aztán másnap volt az Oast, meg a Human Needs, meg az Ettu Fattyú. Az Ettu Fattyúnak kíváncsi vagyok a demójára.
1: Megkészül a felvétel?
0: Nem tudom. Kicsit, ja, úgy belenéztem most, vagy úgy jegyet szedtem, úgyhogy nézegettem. Nem volt rossz. Hát azért még ilyen érződik rajta, hogy kicsit még olyan újjak, vagy hogy mondjam, tehát még ilyen bizonytalanok kicsit, meg nem olyan feszes még, de ebben még bármi lehet. Játszottak egy kus feldolgozást. Azzal meglepődtem. Fú, mi a cím? Az a nyűg a testem utálom? Úgy kezdődik. Az a cím, hogy nyűg talán, nem tudom. De az, hát valami barangó, de az kus, nem? Hát mi lenne? Biztos nem Marina. Azt hiszem, hogy kus. Aztán volt ez a Human Needs, ez a kicsit kurvasokat játszottak, meg egy picit amúgy uncsi volt, amúgy nem volt annyira rossz.
1: A barangó azt nem volt rossz. A Marinában. A Pap Gyuri volt a Marinában, meg a kusba is.
0: Ja, tényleg, igen. Jó, hülyeséget mondtam, igen. Szóval, hogy ez a Human Needs, ez kurvasokat játszott, és annyira nem is volt jó, ilyen kicsit uncsibb, posztpánkos, ilyen anarchos íze volt, meg ilyen egy sík volt egy kicsit. Az Oast viszont nagyon kemény volt, és ez kifejezetten tetszett. Meg is vettem a lemezt, úgy belelkesedtem rajta. Ilyen, hát ilyen elég generikus hardcore, de ilyen nagyon keményen nyomták, meg az énekes család. Tehát kicsit, nyilván kicsit ilyen bohóckodás azért ez, hogy van egy ilyen 10 vagy 20 méteres mikrofonkábelje, és akkor így fel alá mászkál, meg mindenkinek üvöltözik az arcába.
1: De ezt ő hozta direkt?
0: Hát gondolom, hát nekünk biztos nincs olyan. Hát mondta a Dávid, hogy azért ment be megnézni, mert kint cigizett, és kiment a dohányzóba, miközben játszottak, és kintről énekelt a számokat, tehát ilyen nagyon hosszú.
1: Nagyon tetszik, hogy Budapest Szabad Egét dohányzónak hívod konzekvensen.
0: Hát de az a cigiző rész, hát most mi? Ott van erre kialakított terület.
1: Hát az épület előtt, igen, de
0: Igen.
1: mindegy.
0: Jó, igen. Ennyi.
1: A
0: Fasza
1: világ is egy
0: volt.
1: hatalmas hamutál.
0: Így van. Brutális volt a kemények voltak. És az olasz zenekarnak a tagjai, akik gondolom barátaik, azok folyamatosan mindenkit, vagy hát nem mindenkit, de így egymást, meg embereket stage dive-oltatni akartak, úgyhogy ilyen nagy, nagy mulatság kerekedett. És tök sokan eljöttek ahhoz képest, hogy ez egy vasárnap volt. Úgyhogy ennyi. Most viszont akkor kezd el te a Puntala beszámolót, mert kurva sokat pofáztam.
1: Évek hosszú vívódása a szerveződési ezemazomok után eljutottunk végre akkor a Puntala Fesztiválra, ami egy finn fesztivál, hát
0: És csak egyetlen egy zenekaromnak kellett feloszlani amiatta.
1: és hát nem is tudom mióta létezik, mert több évtizede? 10 éve szerintem
0: Tényleg?
1: biztos, nem? Szerintem ez viszonylag régi, ez de az, tehát 10 éves szerintem simán van. De ja, hát az én fejemben, meg szerintem úgy sokaknak kb. Ez olyan Cape Town mellett, ez a másik ilyen nagyobb skandináv fesztivál, mi arra felé van.
0: Jézusom, tudod mikor? Bocsánat, hogy szabad vágok. Tudod mikor kezdődött ez a fesztivál?
1: Mikor?
0: 1980-ban.
1: Na.
0: És aztán volt egy nagy szünet a 90-es években, és 2000-ben kezdődött újra. Hát a Wikipédia szerint.
1: Tehát olyan, mint a Free Fest Total, nem tudom mennyi.
0: Úgy tűnik. Free Fest totál szívás.
1: Ja, és hát igen, jelentkeztünk, tehát hogy ilyen teljesen nyílt legyen az, hogy juthat el egy zenekar egy ilyen fesztiválra, igazából az, hogy jelentkeztünk. Jelentkeztünk már előtte is, akkor nekem volt egy ilyen úgymond kontaktom, egy fickó, egy finn fickó, Ártó, aki még maximumos írásaimra reagált nekem egyszer, hogy tudom, ő is ugyanúgy van a zenehallgatással, mint látszólag én, ahogy leírom, és akkor néha dumálgattunk, és akkor láttam, hogy ő benne van ennek a szervezésében. Ő sajnos meghalt tavaly, de ennek ellenére megpróbáltuk úgy is, hogy csak így írtunk a központi címre, és akkor mondták, hogy szívesen fogadnak minket, és tökre örülnek.
0: Szerintem az egyébként segített, hogy én ismerem az egyik szervezőt, és ő látott minket a Primer Regimen előtt volt, Norms, nem?
1: Nem.
0: Akkor nem? A várj, akkor
1: Nem
0: lehet, hogy nem
1: volt.
0: látott minket? Akkor az lehet, hogy akkor lehet, hogy nincs köze hozzá. Én azt hittem, hogy ott látott minket.
1: Esetleg izé nem láthatod minket a
0: Hát az
1: Disztrévien-en?
0: Izeron, a
1: Mint hogy
0: Disztrévien
1: ott lett
0: nem
1: volna
0: volt,
1: valaki.
0: azon nem volt ott ez a csaj, akit én is. Hát én a Színit ismertem korábban, aki tudod, akivel ott találkoztunk, meg aki elköszönt, mikor elmentünk.
1: Ha.
0: Fú, nem is tudom, hogy volt itt már egy zenekarral akkor. Akkor az egész elméletem megdőlt. Én azt hittem, hogy azért akart elhívni, vagy azért okéztak le minket egyből,
1: Hát de
0: mert hogy
1: mindegy,
0: nem látott minket.
1: leokéztak, és
0: Ja.
1: kijutottunk, ami ez egy tök jó fesztivál, tehát hogy ilyen a másik nap az egészen erős volt a line-up szerintem felhozatalban, mert ott volt egy ilyen időszak, amikor mint egy ilyen pingponglabda, az két színpad között
0: Mi a
1: pattogtunk fel,
0: mindent megnéztünk, igen.
1: és végül is minden érdekes volt. Hát annyi egy kicsit ilyen kivetnivaló volt talán, hogy a hangzás az nem volt annyira erős sok esetben. Tehát, hogyha viszonylag távol álltál a színpadtól, akkor nem nagyon hallhattál, mert mindent olyan tisztán vagy olyan átütően, tehát, hogy elemilyen,
0: Hát
1: az
0: halk volt,
1: megragadjon.
0: nem? Tulajdonképpen.
1: Igen, egy kicsit csapongva, különben ez egy olyan fesztivál, ami egy ilyen erdős részen van, egy ilyen nagyon erős, látszólag nagyon erős közösség is csinálja. Tehát voltak olyan tagok, akik szerintem a kb. A káosz tagoknak voltak a szüleiknek a barátai, nem? Hát volt egy faszi, az volt kb. 80 éves. De az is tök jól meg van szervezve, tehát ilyen jó láthatósági mellényben van egy csomó önkéntes, hatalmas tisztaság van, viszonylag nagy biztonság, tehát hogy ilyen infrastruktúrálisan itt tök szuper az egész, nekünk is, tehát hogy repülővel mentünk, vártak minket a reptéren, fuvaroztak minket ide-oda, mindent elintéztek nekünk, minden kérdésünkre válaszoltak, tehát hogy ilyen tök szuper volt a szervezés is. Zenekarokban én az első napon nem is nagyon emlékszem semmire, hogy miket láttunk, vagy hogy lett volna valami, ami olyannyira tetszett volna az első nap. A másik napon egy csomó minden, tehát Lárma az most nagyon tetszett.
0: Tényleg? Pedig én azt gondoltam volna, hogy az neked... Hát az első nap talán a Hez volt, ami... Tudod, mi volt jó az első nap? Az Armaton, akik ilyen konkrétan gyerekek voltak. Az egyik tag 14 éves
1: Igen, a
0: volt.
1: kisgyerekek.
0: És az kurva jó volt. Mármint, hogy ilyen igazi ilyen csapkodós, szétesős finn hardcore.
1: Ja,
0: Nekem az tetszett nagyon.
1: az tök szuper volt. Meg hát maga az is tényleg, amit mondtál, hogy most már, hogy nem szégyen magyarnak lenni külföldön, és így kimerünk állni, és így felvállalni magunkat, ezért mi is így sokkal nyitottabbak voltunk az emberek felé, és az emberek is sokkal nyitottabbak voltak felé. Nekem az például nagyon tetszett, hogy a koncertünk után jöttek emberek is, hogy ilyen mini beszámolókat tartott, vagy kritikákat tartottak, és egy csomóan egy ilyen tökre eltalálták azokat a hatásokat,
0: Ja.
1: amikből építkezünk, és hogy ilyenkor ez ilyen jó érzés az, hogy tehát jobb érzés az, hogy valaki, és akkor elmond olyan dolgokat, amiket mi akarunk, mint hogy csak oda jött volna valaki, és mondja, hogy milyen kurva jók vagyunk, és nem tudom, aludjunk vele együtt, meg vegyünk be drogokat együtt, meg így ilyesmi.
0: Bár
1: Azért voltak ilyen tagok is.
0: a zenekar egyes tagjai ezt sem bánják, azt azért mondjuk ki, vannak többen is szinglik a zenekarból. Ővelük nyugodtan össze lehet feküdni, ha szeretnének, és te is.
1: Mondjuk az a tag, aki az egyik ilyen legemlékezetesebb odajövő volt,
0: Román?
1: akit azóta megnéztem, és tényleg ugyanúgy néz ki, mint a Tarkovszkinek az egyik bejáratott orosz színésze, aki a Stalkerben is volt, meg a többibe. És olyanokat is mondott, meg úgy is viselkedett. Én azt hittem, hogy ő valami olyan manifestációja az elmémnek, amit itt ti is láttok, mert aztán miután így lenyomott valami zavaros mondat, mondjuk nem csak ő, hanem többen is, hogyha valami háborúról beszélgettek, aztán, vagy beszéltek, aztán kiderült, hogy az valószínűleg valami toboz háború, ami tobozokkal dobálták egymást az emberek egy erdőbe.
0: Ja, azt ő mondta.
1: Hát nem, ő csak valami nagy háború, valami ködös háborúról beszélt.
0: Great
1: Od,
0: War,
1: od, oda jött, hogy jön majd valami háború, vagy hogy így háború, úgy háború, és így. Jó, mondjuk a fasz egy kicsit azért az önmisztifikálásban is benne volt, mert hogy úgy mondta azt, hogy a Csehországból jött, hogy I'm from Chechnya, és akkor gondoltam, hogy Csecsenföldről jössz, és akkor from Praha,
0: nem
1: és aztán
0: Csecsnia, Csekia, de azt úgy mondják
1: Csekia.
0: csehül.
1: Hát igen, csak ilyen hülye mondta, és amikor megmondtuk,
0: Ja.
1: hogy jó, mert mi meg magyarok vagyunk, akkor így kicsit így, ja, jó, akkor ti még szarabb helyre jöttetek.
0: Én
1: De
0: kezet fogtam vele, és azt mondta, hogy mostantól testvérek vagyunk. Aztán leráztuk
1: én
0: szegény
1: nagyon
0: homályos
1: sokszor kezet
0: állattól.
1: fogtam vele, meg mindenét megfogtam.
0: Az öreg Román, innen is puszíjuk. Bruno
1: Ja,
0: mellett lakik, de
1: szuper
0: szerintem
1: volt.
0: még
1: Hát,
0: nincs ott, szerintem. Szerintem ő még valahol Finnországban van.
1: meg mondjuk ezen a trekken maradva, szóval tényleg szuper volt a fesztivál, meg minden, de amint vége lett, kb. Mint a hetedik pecsét az Ingmar Bergman film, abban van egy jelenet, hogy megjelennek az ilyen elmebetegek és rokkantak a városban.
0: Ja,
1: Vagy így
0: igen,
1: a
0: az erős
1: halál.
0: volt a vége, igen.
1: És tényleg én áldogálok vállat titeket, kitör egy tömegverekedés, aztán megérkeztek, odállunk a infobódé mellé, ott valaki
0: Az
1: elkezdi
0: esőben,
1: ujítózkodni
0: ugye, a
1: felénk,
0: bevettük a izé
1: ilyen
0: alá, az erek alá.
1: aztán oda valaki kopasz, az egy üvöltözik,
0: Tényleg az is
1: az akkor kemény volt.
0: Igen, ott volt egy mélypont. És
1: De
0: azt
1: azt, de
0: mondtad,
1: aztán
0: és azt mondtad, ez nagyon jól összefoglaltad így át, végignézted ezen az egészen, és azt mondtad, hogy na jó, akkor ez most innentől pokol. De aztán utána be tudtunk ülni egy autóba, és az egy kicsit megmentette a helyzetet.
1: igen.
0: Ja.
1: De igen, tényleg szuper volt ez a fesztivál. Nekem a MOB annyira nem tetszett.
0: De te szereted őket, vagy te hallgatod őket sokat?
1: Hát, sokat azért nem hallgatom őket, hogy hallgattam mondjuk régebben, de ja, tehát ők voltak talán az egyetlen olyan, ami meglepődtem, hogy ez várakozásokkal szemben ez mennyire nem tetszik meg, hogy mennyire ilyen lötyi
0: Hát
1: az
0: az egy
1: egész.
0: nagyon, hát az egy lötyi zenekar, nagyon. Hát ők, őrejük szokták volt azt mondani, hogy a félúton a Kress és a Joy Division között. Tehát ők ilyen kicsit ilyen gótos, posztpánkos banda. Tehát szerintem ők nem voltak kemények soha. Viszont az szerintem nagyon feltűnő volt. Én nagyon szeretem őket. Nekem a Let the Tribe Increase, az szerintem az egyik kedvenc nagy lemezem, kb. És, vagy mit tudom én, ez ilyen 10-20-ba biztos benne van. És a basszusgitár meg a dob, az, és ráadásul szerintem azért a dob szokott a gyenge pont lenni sokszor az ilyen zenekaroknál, akik így új alakulnak, és már ilyen faszom 70 év körül vannak. Hát szerintem ők is ilyen 65 évesek biztos voltak.
1: De ez nem egy fiatal dobos volt? Így messziről
0: a
1: fiatalnak?
0: A dehogy
1: lehet,
0: is.
1: Lehet csak
0: Nem,
1: a haj alapján.
0: Eredeti tagok voltak szerintem, mert mindenki ősz volt. És a ritmus szekció az nagyon egyben volt, és a gitárének fronton, és ugye az a faszi az ilyen fő, tehát ő volt a fő dalszerző, meg nem tudom, hogy a fő tagja a zenekarnak. Ott volt a kicsit csúszkálások, de közben meg valahogy pont annyi, hogy még így belefér, meg ilyen bájos tudott maradni szerintem, és nem lett ciki. De az vicces volt, amikor egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon elhangolódott a gitár, és akkor így behangolta, de így nem sikerült neki, és akkor bemondta, hogy hát, még mindig nem tudom, 45 éve vagyok zenekarban, még mindig nem tudom, hogy kell behangolni. De igen, meg szerintem, ja, nekem voltak ilyen megható pillanatai is annak a koncertnek is, de ez inkább az, hogy tegnap szeretem ezeket a dalokat, és így jó volt hallani őket élőben. De nyilván nem ők voltak a legjobb zenekar közel se.
1: Hát akkor te örömödnek örülök.
0: Ja, köszönöm.
1: Egy kicsit meg azt sem, hogy azt a Coty 2H-ba, vagy a Hawk 2H-ba olyan halk volt a gitár, hogy egyszerűen így feladtam, hogy ezt megnézzem ezt a zenekart. Pedig amúgy
0: szerintem
1: ilyen,
0: nem
1: az
0: volt
1: is,
0: valami jó az a banda.
1: Hát az is ilyen erőteljes volt, meg ilyen
0: igen.
1: Jó. Aha. Meg én hallgattam őket egyszer-kétszer lemezen, és akkor
0: ja, nekem is megvan az egyik, és szerintem se rossz. De élőben ilyen, nem, semmi. Tehát az is volt, hogy az utolsó előtti zenekar, azon a napon már láttunk, nem tudom, 8 koncertet, kb. Nem. Vagy egy, hát ja, annyit szerintem simán.
1: Hát az Industry, Ayakuba,
0: Traidora, Czernozsúcs,
1: Traidora,
0: belenéztünk
1: igen.
0: Abba a Mailman Loppuba is.
1: Ezt végignéztük.
0: Hát oké, okay, hát így ment, beszélgettünk közben. Délután meg mit néztünk meg? Délután lehet, hogy nem néztünk meg semmit. Ja, én megnéztem azt a Plastic Tones-t délután.
1: Hát itt az közben nem ezeket árultam.
0: Ja. Az egy ilyen tök jó pofa pop zenekar volt, de abban is ilyen pánkos arcok voltak, diszcsáspólós, azok ilyen, azt hiszem, az finn banda, ugye? Helsinki talán.
1: Ja. Hát az volt még egy nagyon rossz zenekar, akiknél mondtuk, hogy tehát először elkezdett a basszusgitáros nem basszusgitározni, aztán a dobos nem dobolni, aztán a gitáros nem gitározni, aztán a szintis is csak benyomott egy alapot, és akkor négyen ott énekeltek és a szinti zenére, és akkor vagy szinti alapokra, és dülöngéltek.
0: De az melyik volt? Ez a Drugsvik? Az
1: igen,
0: lehetett,
1: igen,
0: nem?
1: Igen.
0: Ja, az nagyon rossz volt. Ja, az kifejezetten rossz volt. Meg is lepődtem. De azon kívül ilyen igazán rossz zenekar, szerintem nem
1: jó,
0: is
1: lehet, a szövegek meg kurva jók voltak, szóval...
0: Lehet, ja.
1: Vagy kurva
0: meg
1: jók
0: az, igazából az is tök jó, nekem az is tetszik. Mondjuk a Kétánon ellentétben egy csomó finn zenekar volt. A Kétánon nem olyan sok, tehát nincsen ennyire reprezentálva a dán szintér, miközben azért, hogyha szerveznék mondjuk én egy fesztivált a saját városomba, akkor azt így fontosnak tartanám, hogy a lokális szinteremet kicsit népszerűsítsem, nem?
1: Ja.
0: Szóval hát szerintem az tök jó, kurva sok, hát mennyi
1: szerintem
0: egy.
1: A Kétán az már úgy van vele, hogy ők már ilyen annyira rendetkeziek, hogy
0: ja.
1: Ferek akarnak lenni mindenkivel. Mindenkivel mindenhogy.
0: Ja, hát ebben is van valami. De ja, szerintem ilyen 10 finn zenekar biztos, hogy volt. Valószínűleg több is.
1: Hát de meg szerintem az is benne, ezen gondolkoztam, hogy azért a finn szintér az még mindig olyan, ami úgy megtartotta a minőségét, meg a mennyiségét is. Tehát, hogy az még mindig egy ilyen tök produktív. És kicsit az a fesztivál is azt mutatta, hogy amúgy ilyen tök jól szervezettek, egy csomó embert érdekel. Egész jó arány volt az ilyen, jó mindegy, nekem csak elmegyek bebaszni, és látszik, hogy nem tudom, felbubik benne van az egészben, arcok között, tehát hogy...
0: Ja. Meg szerintem hát az annyiban volt szarabb, mint az Izero, hogy az Izeron szerintem az ilyen sokkal ergonomikusabb volt, tehát hogy be tudtál menni egy ilyen zenekari backstage területre, ahol így le lehetett ülni asztalokhoz, meg így lehetett pihenni, ami itt mondjuk nem volt. Tehát engem az, de ez már valószínűleg a
1: hát
0: nagyon...
1: nekünk nem volt, mert ha egyre kevesebb vagyunk, akkor bungalóban laktunk.
0: Ja,
1: volna,
0: jó,
1: és
0: az igaz,
1: az
0: igen,
1: meg
0: igen.
1: Egy kicsit ilyen bungaló táboros volt, tehát hogy
0: ja.
1: úgy
0: De hogy
1: meglett volna,
0: ez kicsit
1: plusz
0: már
1: volt
0: az
1: az a kajáda is.
0: Hát, ja, igen, oda néha
1: ahol
0: beletettem.
1: olyan
0: Az
1: legendás
0: engem...
1: arcokkal ebédelhettünk együtt, mint a Extinction of Mankind.
0: Így van, és az
1: aki...
0: énekes azt mondta, hogy
1: az nem az énekes volt,
0: a
1: az egy
0: csicseri...
1: gitáros volt.
0: Nem,
1: nem?
0: Az énekes mondta a csicseri borsóra, hogy the fuck are these beanballs, mate? Beanballs. Azt mondta, hogy babgolyó a csicseri borsóra.
1: Szóval, ja... tehát ez voltak ilyen területek azért, ja.
0: Ja, igen, ez igaz, viszont csodálatos, hogy te gyönyörű. Én nem vagyok egy ilyen kirándulós arc, de így ezek lenyűgözött ennek a környezetnek a kinézet,
1: ráadás,
0: vagy a szépség, ezek
1: ha
0: a nagy
1: fokkal
0: gecifák.
1: Melegebb van, akkor még egy tóba
0: akkor
1: is
0: fürödni is
1: húzhattuk
0: lehetett volna.
1: Volna, igen.
0: Kúrva sok tó van, azt nem is tudtam eddig, hogy Finnországban, hogy a városok is, Helsinki is, azt hiszem, de Tampere mindenképpen tele van ilyen kicsi tavakkal, kúrva sokkal. Ez érdekes, ezt nem tudtam. Na, úgyhogy ennyi. Reméljük, máskor is tudunk majd menni, de én szívesen visszamennék. Jól éreztem magam, és
1: hát
0: jó,
1: majd
0: jó
1: újraindul
0: volt.
1: Egy forgás valamikor, tudod, amikor ja. már eltelt elég év, és akkor úgy meg tudnak hívni, és akkor...
0: Ja, igen.
1: És akkor ja. nem tudom, vajon akkor is az lesz, hogy az Astio és az Industry között fogunk majd minden fesztiválon találkozni emberekkel?
0: Lehet, én az Astioval idén már kétszer is találkoztam, úgyhogy te nem voltál ott. Egyszer
1: hát én az
0: Industry-vel,
1: velük, hogyha meg ott vagyok a Disztrói Jelenlőtt,
0: ja, akkor
1: ott is találkoztam velük.
0: Én a Riekában találkoztam Astioval, meg a Punkstreffen is találkoztam velük.
1: Na.
0: Úgyhogy akkor társaink. Na jó, jöjjenek zenék, nem? Fél órája beszélünk kb. Te kezded.
1: Jó, mehet is.
0: Halljuk.

Sergeant is out.

0: Hogy mik szóltak. Na, az első zenekar a hírhet híres Napalm Death volt, akiket nemrég ismertem meg egy Tiny Desk koncert videó alapján.
1: Apropójából.
0: Tehát a Control című szám. Ez még a demós korszakukból van, amikor végül
1: Olyanok voltak, mint a Csair.
0: Sokszor hogy ugyanazokat a számokat játszották, mint amik a Scamon is rajta vannak, de valahogy mégis máshogy, vagy nem tudom, én szoktam más állapotban hallgatni őket, de ja, mostanában, annak ellenére nemrég vettem meg a Scamot is újra kiadásba, pár évvel ezelőtt én...
1: Relapses. Kiadta ki újra.
0: Szerintem az írék, ugyanúgy.
1: Tényleg?
0: Hát az meg van írék, meg az még
1: Ja,
0: írék
1: tudom.
0: volt.
1: Ja.
0: Tehát, hogy én ezt a bootleget demo válogatás az, amit igazán szeretek tőlük, meg szoktam hallgatni. Aztán a következő zenek az a Distress volt, és tők szóltál Izdaya Ljudiski Prava. Ők kétszer is eszembítottak ezen a hétvégén, az egyszer, amikor a Cinozsics...
1: Amikor nagyon stresszes voltál?
0: Nem, hanem amikor éppen az, amikor distresszeltem magamat, végre, Románnak köszönhetően, meg... De hogy a Cinozsicsnek volt egy szám, amiben azt éneklik, hogy Sutra, és az izének is van egy ilyen száma, a Distressnek azt mondom, hogy Sutra. Egyrészt, másrészt meg, amikor a reptérről tartottam hazafelé, akkor ezt a számot rakta be DJ Shuffle, és akkor meg is néztem, hogy mi ez, mert nem mindig tudom ezeket fejből, és akkor mondtam, hogy jó, ezt majd lehet fogom játszani. Aztán az olasz agóniától szólt a Crollo Nervoso című nóta.
1: Ez a lemezed, ami elveszett, a híres lemez, ami elveszett a postán, nem igaz?
0: Igen, igen. De ez nem lett meg. Nem úgy, mint Bíró Marci szemüvege.
1: Igen, ami az én táskám legmélyén volt.
0: Hát biztos helyre akart rakni, biztos.
1: És azt mondta, kicsit azért implikáltam, amikor találkoztunk, hogy ez az én hibám volt.
0: Mert?
1: Mert hogy ő csak
0: hogy nem került elő, vagy hogy oda került?
1: Hát az nem tudom, mert azt mondta, hogy az ágy végén volt a táskám, és ő csak oda tette biztos, de hát bazd meg, a táskám legmélyén volt, tehát na mindegy.
0: Bíró Marci olyan, tehát az egész élete olyan, mint hogyha egy kormány és vitola nélküli hajó lenne egy viharos óceánon, amit csak a hullámok dobálnak, és ő soha semmiről.
1: Egy negatív Odysseus a Pali. Vele csak történik minden.
0: Hogyha van, hogy van determinált ember, vagy predestinált ember, akkor az ő.
1: Hát ez van.
0: Megvan írva a sors előre.
1: Igen.
0: Aztán a kinetic orbital strike-tól szólt a sadistic torture. Még nem tudom, milyen más van.
1: Hát, amikor nincs kedved hozzá, de muszáj. És akkor nem vagy szadista, csak így beadod.
0: Az Z clockwork torture.
1: Ja.
0: Aztán két banda is. De szerintem ez is onnan jött, hogy mondtam neked ezen a fesztiválon. Ilyenekről beszélgettünk, nem tudtam másról, mint a kuráns...
1: Mi az, hogy nem tudtál másról?
0: Nem tudtuk másról, mint a kuráns
1: horvát... Ezek érdekelnek minket.
0: Kuráns horvát zajszintérről szólt. Most ez két új cucc, ami megjelent. Az egyik a Luger és a Bitter Harvest című nóta szólt tőlük. A másik pedig a Secret, és tőlük a Sestona Smrnti. Mind a kettő jó cucc.
1: Az egyikkel vagy... játszom együtt, nem? A Secrettel? A Luger az nem lesz, igen. Ugye?
0: Legalábbis ezt mondtad.
1: A Luger szerintem nem lesz, de lehet az is lesz. Mind a kettő zágrábi, ugye?
0: Azt hiszem, igen. El kéne őket hívni, majd valahogy. Vagy elhívom őket, vagy valakit rá.
1: És sátraznak a kertedben.
0: Igen, sátraznak a kertembe. A borostyámba szarhatnak húgyozni bárhova. És az utolsó banda pedig a finn Pykaulo volt, és tőlük a Harha, akiket pedig odafelé menett a kocsiban hallgattunk, és még a finn sofőrünk is megkérdezte, hogy hey mate, what's this?
1: Vasárnap iskola, azt jelenti a nevük.
0: Nem ilyen
1: akcentus. Kicsit angolos az akcentusa.
0: Hát egy nagyon artikulált.
1: Igen, de ezek úgy beszélnek a finnek, az a Marci, amikor parodizálja őket, egy kicsit jól csinálja. Tényleg ilyen pattogósan, meg ilyen nagyon artikuláltan beszélnek.
0: Kicsit jó csinálja a Marci.
1: Igen. Jó zenekar, a Fikalujolú.
0: Szóval ezek voltak a számok.
1: Beszarsz, behánysz,

0: Elájulsz.
1: A zenék.
0: Jók voltak, jöjjenek az enyémek, mit szólsz?
1: Alig várom.
0: Unorthodox angol anarchopunk. Ennyi, gyerünk.

0: A picsába ez kemény volt. Az első szám, amit játszottam, az a The Prefects-től volt a The Bristol Road Leads to Dachau. Ez elég para számcím. Ismered ezt a bandát?
1: Ez egy hosszú út. Nem. Szerintem nem.
0: Van egy Peel Session-ös, nem is tudom, hogy azt raktam ebbe, mert... Ja, azt meg nem is mondtuk a hallgatóknak, hogy amúgy te Gárdonyban vagy, én meg Budapesten. Szóval, hogy ez most ilyen unorthodox felvételi mód, és ezért az extrém helyzetek extrém megoldásokat kívánok.
1: Inspirálódom a környezeti katasztrófa által.
0: Igen.
1: Kiviszek egy széket, a velencétől közepén leülök oda, és ott írom a normszövegeket.
0: Ennyi, az iszabban.
1: Természet mulandóságáról.
0: Belásod magad nyakig az iszabba, és a piócák, ahogy szívják a véredet.
1: A nord szövegeket, meg csai riffeket, meg a balta borítót. Ez a három restanciám most, és ezeket kell itt, ezekért inspirálódok itt a helyszínen.
0: Magyarország legjobb gitárt amúgy? Aztán,
1: de hogy is.
0: Nem szoktál?
1: Nem.
0: De nyomasztó tényleg nincs izé? Izé van? Iszap van?
1: Hát most annyi nem nyomasztó volt, hogy teljesen fürödhető volt, és akkor sem mentem be a vízbe, szóval hát alacsony. De állítok, most már Duna is 30 centis, szóval nem sokára értelmüket vesztik azok a kibaszott hidak, amiket a nácik lebombáztak.
0: Majd átsétálok rajtuk.
1: Várhattak volna egy kicsit, és magától megoldódik a helyzet, hogy itt ne kelljenek.
0: Petike majd kijönti betonnal, és akkor deszkázunk benne. A másik zenekar a Rudimentary
1: Pínál. De a budaiak a kusban vannak szarva, hogy a pestiek nem sokára megérkeznek gyalog.

0: perc, hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

Hello, hello, sziasztok! A nevem DJ Oszkul Peppino, Józsefvárosi lakos, és nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a lehetőséget, hogy itt legyek köztetek, és hallgassátok nagyon nagy szeretettel ezt a mixet. Olyan lesz, mint a kerület,

0: Jó, jó. Na kérem szépen, elérkeztünk a végére. Nagyon jól éreztem magamat, bár nem kérdezte senki. Ilyen színes és tökéletes, nem, de ilyen szívvel-lélekkel összerakott mixekkel fogok jelenni két hetenként. Pepino vagyok a Józsefvárosból, mindenkit nagyon szeretettel üdvözlök, ölelek, igyatok sokat, vizet és minden más, gyümölcslevet. Szóval ez vagyok én a Józsefvárosból, Pepino, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Kövessetek a La Mancha Rádiót.
1: La Mancha.

0: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
1: Aktív életmódot folytat.
2: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
3: zongor.
2: Élvezze hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
2: Semmi sem bíz kárban.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
2: Ne feledje!
5: Lamacsun.hu/donate

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Sziasztok, ez a Fair Online műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

La Macsun Rádió. Szeretnéd, hogy a La Macsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsó Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

0: Zavartó rádió.
1: Na mi van még?
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

Yo. Lamacsó Rádió. Ez a Step by Step műsor. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a Pókbüféből, a Nagyfuvaros utcából. A házigazda Attila S.

és megint hoztam egy adag ambient, funk, disco, house és hasonló zenéket, főként újakat, de azért lesz egy-két klasszik is. Üdvözlet Katának és Petinek. Én pedig akkor nekilátok, maradjatok itt velem egészen este 10-ig. Step by step, Lamacsun.

La Mature Rend, jó. És ez itt még továbbra is a Step by Step. És a házigazda Attila S. Kilenc óra múlt, szóval a műsor felénél járunk már.

és üdv mindenkinek itt a Pókbüfében. Én pedig megyek tovább, egészen 10-ig. Step by step, Lamacsun.

Time to jack.

Turn to Jack.

És ez a mai utolsó zene a mai műsorban. Laroy Spirit High Afrofunk Drum Tool.

és a tracklistát szokás szerint megtaláljátok majd az Archiban. Hamarosan összeírom. Következő élőadás 2 hét múlva.

az előző két órában Attila S. zenélt nektek. Ez a Step by Step. Köszi a figyelmet, vigyázzatok magatokra, szevasztok!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Hold boy. Hold them boy. Volt a világon. Egy király. Annak volt egy felesége. Meg három szép szálfia.
1: Felséges királyapám! Úgy gondoltuk, szóval...
2: Add ki a részünket!
3: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országomat tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

Pelé volt a nagy igazság, hetet hét országra szóló hatalmat csak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes. Mert az új dolgsúlyt a menyecskéket nem hagyta, hogy hagyta a kíváncsiság.

There will be no Armageddon.

0: Lamacsú Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

Dogma Tune Radio. Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Egy színű kuszkusz.
0: Egyes tudósok nemrégiben azt állították, hogy az egyszínű kuszkuszt inkább a strigokuszkusz nembe kellene sorolni, mert a koponyája a többi falanger fajéhoz csak kevéssé hasonlít, a strigokuszkusz celebensis nevű kuszkuszfaj koponyája azonban igen sok szempontból hasonló. A legújabb biokémiai vizsgálatok eredménye nyomán azonban a tudósok újra a falanger fajok között tartják számon az egyszínű kuszkuszt.
2: Azt mondom rádió, te azt mondod...
3: Lamacsún.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún rádió.
4: Na mi van még?
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó, történeteket és karaktereket és közmondásokat fejezett címek tartsatok velünk!
0: Ez itt a lakmacsúcs! És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
5: Lärm. Als Lärm oder auch Krach werden Geräusche, Schall, bezeichnet, die durch ihre Struktur, meist Lautstärke, auf die Umwelt, insbesondere Menschen, störend, Störschall, belastend oder gesundheitsschädigend wirken.
6: Lachmacun Radio.
3: Lamacsú Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
7: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.
0: Ez itt a Lamacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Archimédészi csavar. Az archimédészi csavar, más néven csavarszivattyú, vízemelésére alkalmas egyszerű gép, amelyet például arra lehet használni, hogy a vizet az alacsonyabban fekvő vízfelszíntől a magasabban fekvő öntözendő területre juttassák. Az archimédészi csavar a legrégebbi ismert szivattyú. Habár Archimédész ókori görög tudósról nevezték el, nem ő volt az eszköz első elkészítője, ugyanis az ókori Egyiptomban találták fel. Ugyanakkor már a görögök is ismerhették az Archimédész kora előtti időkben. Ez viszonylag megszokott volt, hiszen a görög kereskedők és utazók tudományokat és számos más találmányt is Egyiptomból importáltak.
8: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
8: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
9: Szereted
3: a
9: kísérletező
3: zenéket?
9: Válogatásokat?
3: Az.
9: Experimentál.
3: Teg.
9: Experimentál.
3: Teg.
9: Alatt.
3: Több.
9: Alatt.
3: Műsort.
9: Alatt.
3: Is.
9: Találsz.
3: Ebben.
9: A.
3: Műfajban.
9: Például.
3: Donát Kacsa.
9: Klub.
3: Kacsa Klub.
9: Paika.
3: Vagy.
9: Havi.
3: Zaj.
9: Műsoraink.
3: Lamacsú Rádió.

boy, you smoking red. You had

0: Dark Machine Radio.
1: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
2: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Mémelés. Let's try that again, but this time good. Mondja David Lynch, és belekiabál ebbe a filmes ilyen megafonba. Ja, a forgatás, igen. A kép címe, a sztori, Me Every Morning When I Wake Up.
1: Lachmacun Radio.
2: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: La Macsun Rádió. A La Macsun Rádió műsor készítőinek Szomját, az italműhely üdítői oltják.
1: A La Macsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Most pedig következik egy Lamacsun Rádió Wiki hír.
2: Dnyeszter menti köztársaság. Földrajz. Ásványkincsekben szegény terület, meszet, kerámia gyártásra alkalmas anyagot, valamint az üveggyártás alapanyagához szolgáló kvarchomokot bányásznak.
3: Na mi van még? Na mi van még?
2: Lamacsun Rádió.

Ma valami nagyon furcsát álmodtam, mert benne volt a zenekar is, egy ilyen furcsa lokálban játszottunk, és a csiga lépcsőn megtántorodott egy férfi, de aztán rögtön magához tért. És erre egy kalapos ember az zongorához ült, és azt kezdte játszani, hogy rosszul lett egy úr.